0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őteket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

a legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Burkolatfelújítás zajlik Nyíregyháza közelében. Diákokat, oktatókat ismertek el, és véget ért a szezon a vízilabdásoknak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős útkarbantartási munkálatok kezdődtek a 38-as Tarca-Nyíregyháza közötti főúton. A Magyar Közút Nonprofit ZRT saját kivitelezésben végez nagy felületű burkolatjavítást, csaknem 3 kilométeres szakaszon. A munkák jelenleg az aszfaltozási ütemnél tartanak, ezért az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal is számolniuk kell. Értesült a nyiregyhaza.hu. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárás mellett jelzőőrök irányítják a forgalmat az érintett útszakaszon. A munkálatok várhatóan június 10-ig tartanak, ezt követően a burkolatjel festés és patkarendezés már kisebb forgalomkorlátozással jár majd. A közútkezelő fokozott óvatosságot kér a térségben közlekedőktől. Tehetségnap díjátadó ünnepséget szervezett az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja. Az eseményen adták át az általános és középiskola kategóriában a kiváló versenyző tehetségdíjat, valamint a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíjat is. Szabolcs-Szatmár-Berekből csaknem 80-an pályáztak, ebből 59 diák és 18 tanári pályázat érkezett be. Az elmúlt két tanévben az Oktatási Hivatal által meghirdetett országos tantárgyi versenyek, illetve nemzetközi, országos és vármegyei versenyeken legeredményesebben teljesítő tanulókat, valamint az eredményhez nagy mértékben hozzájáruló felkészítő tanárokat jutalmazták. Emellett Nyíregyháza önkormányzata és a vármegyei kormányhivatal is adott át külön díjakat, írja nyiregyhaza.hu. Győrben játszotta az országos A2-es utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának utolsó fordulóját az Aquaese Póló csapata. Mindhárom mérkőzésen a papírformának megfelelő eredmény született. Az U15-ös csapat győztesként szállt ki a medencéből, az U17-es és U19-es csapat vereséget szenvedett. Egyik mérkőzés végeredményesen befolyásolta már az elmúlt héten kialakult végső sorrendet. Ez szerint az U15 a harmadik, az U17 a hatodik, az U19 a nyolcadik helyen zárt a korosztályában. Tudatta a Nyíregyházi Vízilabda Egyesület. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet betölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
1: Változatosan.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Jó reggelt, Nyíregyházat!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 29-e péntek reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Burkolatfelújítás zajlik Nyíregyháza közelében. Gyerekek ültettek virágot Nyíregyházán, és megkezdődött a strandszezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős útkarbantartási munkálatok kezdődtek a 38-as Tarca Nyíregyháza közötti főúton. A Magyar Közút Nonprofit ZRT saját kivitelezésben végez nagy felületű burkolatjavítást, csaknem 3 kilométeres szakaszon. A munkák jelenleg az aszfaltozási ütemnél tartanak, ezért az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal is számolniuk kell. Értesült a nyíregyháza.hu. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják a forgalmat az érintett útszakaszon. A munkálatok várhatóan június 10-ig tartanak, ezt követően a burkolati festés és patkarendezés már kisebb forgalomkorlátozással jár majd. A közútkezelő fokozott óvatosságot kér a térségben közlekedőktől. Gyerekekkel közösen ültettek virágot a Nyírvévé munkatársai Nyíregyházán. A városüzemeltető közölte, folyamatosan zajlik az egynyári virágágyások kialakítása. A városszépítő munkákból a nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének diákjai, valamint a nyíregyházi Ridenc Gimnázium, szakiskola és kollégium tanulói is kivették a részüket, idén is. Azt írják, a környezettudatos nevelés a gyakorlatban dől el, azzal, hogy a fiatalok tesznek a közvetlen környezetükért, maguk is a városkép aktív formálóivá válnak, és átérzik a közös értékek megóvásának súlyát, fontosságát. A társaság célja az, hogy a gyermekek bekapcsolódjanak a közvetlen környezetükben lévő értékek megismerésébe, megóvásába és gyarapításába. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Kiemelten fontos feladatának tartja a fiatal generáció környezettudatosságra való nevelését. Ezért kulcsfontosságú, hogy a város tanulói aktívan részt vegyenek egyes városszépítő feladatokban, írják. Beindult a strandszezon Nyíregyházán. A tófürdő után hétvégén a parkfürdő is megkezdte részleges működését, számol be a város honlapja. Utóbbi létesítményben az egyik kültéri medencét nyitották meg pünköstkor. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június közepétől várja majd a vendégeket. Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, tavaly a júliusi néhány hetes kedvezőtlen időjárás miatt vegyes szezont zártak. Abban bíznak, hogy idén nem lesznek ilyen napok, hanem forró nyári időszak elé nézünk. 145 éves fennállását ünnepli idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából a vármegyei szervezet is nagyszabású ünnepséget tartott. Szerveztek emellett csapatépítő programokat, és a közösségi médiában is megemlékeznek az évfordulóról, mondta rádiónknak Gunály Edina, a karitatív szervezet szabolcs-szatmár-beregi igazgatója.
2: Ami végigkíséri az eseményeket, az a vármegyei szervezetnek a Facebook oldalán érhető el, 145 történet. Ez azért nagyon fontos nekünk, ez a 145 történet, mert ebben önkéntesek, munkatársak, aktivisták szólalnak meg, bíradók szólalnak meg, akik elmondják, hogy számukra miért fontos a Vörös Kereszt, és mit jelent számukra az, hogy ehhez a szervezethez tartoznak. Ezek nagyon inspiráló történetek, hogy ki hogyan került velünk kapcsolatba, nagyon sokan nagyon-nagyon régóta dolgoznak velünk együtt, mi volt az, ami megszólította őket, és miért pont a Vörös Kereszt az, ami miatt ők úgy gondolják, hogy jó önkéntesnek lenni, és hogy miért pont a Vörös Keresztnél jó nekik önkéntesnek lenni. Az önkéntesség az amúgy is egy nagyon fontos dolog, hiszen az emberek a tudásukat, az idejüket áldozzák arra, hogy valamilyen jó ügy mellé álljanak, és ezt a jó ügyet szolgálják. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki a társadalomban elfoglalt helyének megfelelően, vagy azon túl keressen olyan lehetőséget, ahol meg tudja élni azt, hogy milyen az, amikor önzetlenül adunk, amikor valamit azért teszünk, hogy valaki másnak jobb legyen az élete, vagy hogy egy jobb hely legyen a világ. A Vörös Kereszt 145 éve, a Magyar Vörös Kereszt 145 éve ezen dolgozik, hogy jobb hely legyen a világ, jobb legyen benne élni, hogy az emberi lét méltóságát meg tudjuk őrizni. Minden tevékenység, amit mi vállalunk, erre a gondolatkörre, erre az érzelemvilágra szoktuk felfűzni. Ez is jó például a Vörös Keresztben, hogy a Magyar Vörös Kereszt 145 évvel ezelőtt, amikor megalakult, ugyanazok az alapelvek voltak fontosak akkor is, és ezek az alapelvek túléltek 145 évet, tehát jöhetett háború, jöhetett válság, jöhetett modernkori probléma, pandémia, menekült válság, természeti katasztrófa, mi mindig úgy segítünk, hogy ennek a 7 alapelvnek meg tudjunk felelni. És például így visszatérve, ezek az önkéntesek is ezeket az alapelveket tették magukévá, vagy érzik magukénak úgy, hogy úgy gondolják, hogy a Vöröskereszt az a szervezet, ahol jó dolgozni.
1: Gyakorlatorientált üzleti angol kommunikációs workshopot szervez a vármegye vállalkozói számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az esemény célja az, hogy a résztvevők magabiztosabban és hatékonyabban tudják kezelni az angol nyelvű üzleti és tárgyalási helyzeteket. A workshopon valós üzleti helyzeteket modelleznek szerepjátékok és szituációs gyakorlatok segítségével. Két alkalommal, június 9-én és 10-én várják az érdeklődőket. A tárgyalási helyzetek kezelése, kommunikációs keretek és tárgyalási stratégiák, stresszkezelés és váratlan helyzetek megoldása, kapcsolatépítés, értékesítési és tárgyalási szituációk gyakorlása is helyet kap a programban. Vállalkozókat, cégvezetőket, értékesítési területen dolgozó szakembereket várnak, és mindenkit, aki külföldi partnerekkel dolgoznak, vagy tervezik a nemzetközi piacra lépést. Jelentkezés és bővebb információ a szabkam.hu oldalon. Tehetségnap díjátadó ünnepséget szervezett az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja. Az eseményen adták át az általános és középiskola kategóriában a kiváló versenyző tehetségdíjat, valamint a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíjat is. Szabolcs-Szatmár-Berekből csak nem 80-an pályáztak, ebből 59 diák és 18 tanári pályázat érkezett be. Az elmúlt 2 tanévben az Oktatási Hivatal által meghirdetett országos tantárgyi versenyeken, illetve nemzetközi, országos és vármegyei versenyeken legeredményesebben teljesítő tanulókat, valamint az eredményhez nagy mértékben hozzájáruló felkészítő tanárokat jutalmazták. Emellett Nyíregyháza önkormányzata és a vármegyei kormányhivatal is adott át külön díjakat, írja nyiregyháza.hu. Újabb kábítószerterjesztők kerültek rendőrkézre Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az egyenruhások a Delta program keretében 2 dílert fogtak el a napokban Nyírbátorban. A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a 43 éves helyi férfi otthonában rendszeresen árusította a kábítószert. A rajtaütéskor kristályt, csaknem 4 millió forintot, aranyékszereket, mobiltelefonokat és a fogyasztáshoz és terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le. Az adatok szerint a férfi egy 37 éves, szintén helyi dílertől szerezte be nagy mennyiségben a drogot, hogy azután tovább értékesítse. A rendőrség mindkét férfit letartóztatta. Győrben játszotta az országos A2-es utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának utolsó fordulóját az Aqua Ese Póló csapata. Mindhárom mérkőzésen a papírformának megfelelő eredmény született. Az U15-ös csapat győztesként szállt ki a medencéből, az U17-es és U19-es csapat vereséget szenvedett. Egyik mérkőzés végeredményesen befolyásolta már az elmúlt héten kialakult végső sorrendet. Eszerint az U15 a harmadik, az U17 a hatodik, az U19 a nyolcadik helyen zárt a korosztályában. Tudatta a Nyíregyházi Vízilabda Egyesület. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

Jó reggelt, péntek van, végre itt a hét utolsó munkanapja, és már mindenki félszemmel a hétvégét figyeli. Hamar megjött a péntek. Köszönhető ez annak ugye, hogy a kedd volt az új hétfő, lényegében egy rövid hetet kezdtünk el, de a megérdemelt újabb hétvége tényleg már itt integet a láthatáron. Május 29-e van ez a Best FM és a Best reggel. Jó reggelt, szép napot, én Simon Norbert vagyok. Magdolna ismerősöket fogunk ma felköszönteni, és ma született Jeszenszky Béla Tibor, ugye művész néven biztosan mindenki ismeri, Flipper öcséről van szó, valamint Spitzer Gyöngyi, művész néven Soma. Hát önnek is sok boldogságot kívánunk, hogyha van mit ünnepelni a mai napon. Ma van az ENSZ békefenntartóinak nemzetközi napja, azok előtt tiszteleg a nap, akik konfliktus zónákban szolgálnak a békéért, és közeledik a gyermeknap, így sok településen készülnek játékokkal, koncertekkel és közösségi eseményekkel, leginkább majd a vasárnapi napra. A programajánlatokban már találhat kikapcsolódási lehetőséget, akár a gyerek számára is kattintson a bestfmnyiregyháza.hu programajánlatokra, aztán, hogy a hétvégén milyen lesz az időjárás, az is mindjárt kiderül. Jó reggelt!

Milyen időjárás tartogat a hétvége? Hát ezt is kiderítjük. A mai napon a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható, és több helyen még élénk lesz az észak-észak-nyugati szél. Jó érzés, hogy hajnalra felfrissült a levegő, napközben pedig 23 fok köré melegszik a levegő hőmérséklete. Hasonló lesz a nap, mint ami a tegnapi nap volt. Szombaton pedig már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat, sok felé lesz még mindig élénk a szél, délután pedig már azért erősödünk, 27 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap pedig strandidő, igaz, hogy többször erősebben megnövekszik majd a felhőzet, és éppen jöhetnek elszórtan záporok, zivatarok, viszont délután már 30 fok várható, derűs hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM.
2: Gyerekek ültettek virágot Nyíregyházán. Üzleti angol workshop vállalkozóknak, és zárul a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyerekekkel közösen ültettek virágot a NyírVV munkatársai Nyíregyházán. A városüzemeltető közölte, folyamatosan zajlik az egynyári virágágyások kialakítása. A városszépítő munkákból a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményének diákjai, valamint a nyíregyházi Ridenc gimnázium, szakiskola és kollégium tanulói is kivették a részüket, idén is. Azt írják, a környezettudatos nevelés a gyakorlatban dől el, azzal, hogy a fiatalok tesznek a közvetlen környezetükért, maguk is a városkép aktív formálóivá válnak, és átérzik a közös értékek megóvásának súlyát, fontosságát. A társaság célja az, hogy a gyermekek bekapcsolódjanak a közvetlen környezetükben lévő értékek megismerésébe, megóvásába és gyarapításába. A NyírVV Nonprofit Kft. Kiemelten fontos feladatának tartja a fiatal generáció környezettudatosságra való nevelését. Ezért kulcsfontosságú, hogy a város tanulói aktívan részt vegyenek egyes városszépítő feladatokban, írják. Gyakorlatorientált üzleti angol kommunikációs workshopot szervez a Vármegye vállalkozói számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az esemény célja az, hogy a résztvevők magabiztosabban és hatékonyabban tudják kezelni az angol nyelvű üzleti és tárgyalási helyzeteket. A workshopon valós üzleti helyzeteket modelleznek szerepjátékok és szituációs gyakorlatok segítségével. Két alkalommal, június 9-én és 10-én várják az érdeklődőket. Vállalkozókat, cégvezetőket, értékesítési területen dolgozó szakembereket várnak, és mindenkit, aki külföldi partnerekkel dolgoznak, vagy tervezik a nemzetközi piacra lépést. Jelentkezés és bővebb információ a szapkam.hu oldalon. Jön a Deák Ferenc Akadémia Egyesület idei előadás sorozatának záró programja. Idén hírhet náci vezetők kerültek fókuszba. Június 2-án Adolf Eichmann Rudolf Höss lesz a téma. Ungvári Krisztián történész, kutatóprofesszor, az MTA doktora lesz az előadó. A délután kezdődő előadást a Móri Zsigmond könyvtárban rendezik. Bővebb információ a Nyíregyházi Intézmény honlapján érhető el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a legjobb zenék már!

közlekedési hírek a péntek reggelhez. Jelzőlámpás forgalom irányítás mellett halad a forgalom jelenleg a Vasvári Pál utcán. Az épülő körforgalom kialakítása miatt a Stadion utca egy része pedig Zsák utca. Munkaképek dolgoznak. Ha tehetik, akkor kerüljék el inkább ezt az útvonalat. Megsüllyedt közműfedél, jelent akadály továbbra is a Debreceni út bevezető oldalán és a Szent István utcán a kórház előtti buszmegállónál. Mind a két helyen jelölték bójával. Tartanak továbbra is a járdafelújítási munkák a Sugár utcán, valamint a csapadékcsatorna kiépítése is zajlik. Útszűkület, sebességkorlátozás van ezen a környéken érvényben. Ha pedig elhagyjuk Nyíregyházát, akkor látjuk, hogy a jó időnek köszönhetően folyamatosak a patkarendezési, ároktisztítási munkálatok, az adott helyeken tartsanak megfelelő oldaltávolságot, kapcsoljanak tompított fényszórót, biztonságjövet és Best FM-et, jó utat!

Jó reggelt, bizony-bizony érkezik május utolsó hétvégéje, már roppant közel van a nyár. Szóval péntek van, végre itt a hét utolsó munkanapja, és már mindenki félszemmel a hétvégét figyeli. Miközben a Magdolnákat köszöntjük fel. Ma is van egy nemzetközi napunk, egészen pontosan az ENSZ békefenntartóinak nemzetközi napja van ma. Azok előtt tiszteleg, akik konfliktus zónában szolgálnak a békéért. Közeleg a gyereknap, és sokan már készülnek a vasárnapra, például Nyíregyházán a Kossuth térre. 14 órától jön majd a Buratino Bám Színház. Utána indul a Mese Diszkó az Y2K-val, és lesz majd Vidám Manó koncert is délután 5 órától. Na meg Vidám Park és a kedvenc mesefigurák is ott fognak majd sétálni a Kossuth téren. És viszonylag jó időben, mert hogy 27 fok várható, igaz, hogy azért felhősödés várható a holnapi naptól szombattól, de csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok, és a gyermeknapra pedig még melegebb lesz az időjárás, szóval akár a strandolást is lehet választani. Újra visszatér majd a 30 fok, a mai napon pedig a kellemes 23 fok fogja majd délután jellemezni Nyíregyháza időjárását, frissekkel pedig Andrea jön pontban 7 órakor. Szuper hétvégét ez a Best FM.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalom jellemzi városunk forgalmát. Forgalmi torlódás várható a főutak mentén és a belvárosban egyaránt. A mai napon a Kossuth utca 34 szám alatti építkezés miatt födénpanelek elhelyezése zajlik, ezért sávelhúzást alkalmaznak, aki teheti, kerülje a Kossuth utcát az esetleges forgalomkorlátozás elkerülése érdekében. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, ami a gépjármű forgalmat érinti. A Sugár utcán járda és csapadékcsatorna kiépítésén dolgoznak, útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődött a strandszezon. Jubileumot ünnepel a Vörös Kereszt, és a gyerekeké lesz a főszerep. Kovács Rádai Andrea vagyok. Beindult a strandszezon Nyíregyházán. A tófürdő után hétvégén a parkfürdő is megkezdte részleges működését, számol be a város honlapja. Utóbbi létesítményben az egyik kültéri medencét nyitották meg pünköstkor. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június közepétől várja majd a vendégeket. Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, tavaly a júliusi néhány hetes kedvezőtlen időjárás miatt vegyes szezont zártak. Abban bíznak, hogy idén nem lesznek ilyen napok, hanem forró nyári időszak elé nézünk. 145 éves fennállását ünnepli idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából a vármegyei szervezet is nagyszabású ünnepséget tartott. Szerveztek emellett csapatépítő programokat, és a közösségi médiában is megemlékeznek az évfordulóról, mondta rádiónknak Gunán Edina, a karitatív szervezet szabolcs-szatmár-beregi igazgatója.
3: Ami végigkíséri az eseményeket, az a vármegyei szervezetnek a Facebook oldalán érhető el, 145 történet. Ez azért nagyon fontos nekünk, ez a 145 történet, mert ebben önkéntesek, munkatársak, aktivisták, bíradók szólalnak meg, akik elmondják, hogy számukra miért fontos a Vörös Kereszt, és mit jelent számukra az, hogy ehhez a szervezethez tartoznak. Ezek nagyon inspiráló történetek, hogy ki hogyan került velünk kapcsolatba, nagyon sokan nagyon-nagyon régóta dolgoznak velünk együtt, mi volt az, ami megszólította őket, és miért pont a Vörös Kereszt az, ami miatt ők úgy gondolják, hogy jó önkéntesnek lenni. Az önkéntesség az amúgy is egy nagyon fontos dolog, hiszen az emberek a tudásukat, az idejüket áldozzák arra, hogy valamilyen jó ügy mellé álljanak, és ezt a jó ügyet szolgálják.
2: A gyerekeké lesz a főszerep vasárnap a Kossuth téren. A Nyíregyházi önkormányzat délután szervezi a Városi Gyereknapot. Színpadi műsorokkal, koncertekkel, táncbemutatókkal, interaktív gyermekelőadásokkal, valamint vidámparki játékokkal és óriás mesefigurákkal is készülnek a szervezők. Lesznek kísérő programok is. Így például interaktív nyelvi és kreatív foglalkozások, fejlesztő játékok és matematikai kihívások is várják a családokat, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb

Jó reggelt, itt a Best FM és a Best reggeli, Simon Norbert vagyok, és tudjuk azt mindannyian, hogy a hétvége már a péntek délutánnal kezdődik, és hogy hogyan fog ez alakulni, kiderül a mai horoszkópból. Szóval a kosok ma nehezen viselhet, hogy valami lassít, vagy pedig feltart, pedig pont egy nyugodtabb tempó segít abban, hogy jobb hangulatban zárd a hetet, szóval nem kell rohannod sehova. Bikák, a péntek most a kényelmes apróságokról szól, egy jó étel, egy nyugodt este, vagy egy ismerős hangulat többet jelent, mint egy nagy-nagy program. Jönnek az ikrek is, ma sokkal könnyebben terelődik el a figyelmed, mert már minden érdekesebbnek tűnik, mint a kötelező dolgok, és spontán beszélgetés különösen feldobhat majd. Rákok, most kevésbé vágysz mély vagy pedig komoly témákra, inkább azokat az embereket keresed, akik mellett egyszerűen csak jól érzed magad. Oroszlánok, te pedig egy kis figyelem vagy pedig elismerés részese leszel a mai napon, ami látványosan javítja a hangulatodat. Jól esik, hogy nem csak a feladatok miatt vesznek téged észre. Szűzek, pénteken már kevésbé akarod kontrollálni a dolgaidat, kezded elfogadni, hogy nem kell mindent tökéletesen elvégezni, azért, hogy lezárd a hetet. Mérlegek, ma különösen fontos lesz a hangulat körülötted, ha egy jó társaságban vagy, szinte minden könnyebbnek érződik, csak úgy repül az idő. Skorpiók, valaki ma őszintébb lehet veled, mint általában. Nem biztos, hogy hosszú beszélgetés lesz, mégis sokat jelenthet. Nyilasok, erősen benned van már a szabadság érzés, a nap legjobb része valószínűleg az lesz, amit nem tervezel előre, csak úgy spontán megérkezik a péntekedbe. Bakok, te pedig próbálsz fókuszált maradni, de már érzed, hogy fogy a heti türelmed, ma nem a túlórázás hozza a legjobb eseményt. És a vízöntők, egy furcsa vagy pedig váratlan helyzet ma inkább szórakoztat, mint sem, hogy kizökkent, könnyedebben veszed a dolgokat, mint a hét elején. Na meg a halak, most jobban esik sodródni a nappal, mint pontos terv szerint működni. Ha nem erőltesz rá semmit a napodra, egy kellemes délután vár majd rád, amikor majd végzel mindennel. Szuper hétvégét, ez a Best reggeli, Simon Norbert vagyok, jönnek az ébresztő dalok május 29-én.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatok online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök Norbi, jókedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz meg.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Jó reggelt, 7 óra 20 perc a pontos idő, és itt a péntek, és mivel indul a péntek reggel? Hát például azzal, hogy a Sóstújúti felüljárón tipek 2 kacsa az út közepén, vigyázzon rájuk. Hát mondjuk legalább annyi jó hír van, hogy nem annyira agresszívak, mint a nyulak, nem párosrábban szoktak rúgni, viszont párosrábban ránk rúgta az ajtót a nyár, kiszáradt erdők, és még egy kis szélben is gyorsan terjedő tűz, éppen ezért a Nébiha mai naptól országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el, amely kiterjed az erdőkre, azok 200 méteres körzetére, valamint a vasút és közút menti fásításokra. A kijelölt tűzrakóhelyek és a parlagégetés sem képez kivételt, és saját kertben csak gáz, vagy pedig elektromos grill használható a mai naptól. A fa és a faszén ugyanis akár több száz méter távolságra is tüzet okozhat. Nem minősül tűzgyújtásnak a gázégőfej és a zárt tűzterű, sütőfőző, melegítő eszközök alkalmazása, hogyha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Továbbá saját tulajdonú belterületű kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gázégőfej vagy pedig elektromos grill használatát javasolják. Jó ezt tudni, ha esetleg erre a hétvégére pont kerti partit tervezett. Ha igen, tervezze ezt is majd a Best FM-mel. Egyelőre viszont maradunk a reggelnél, nem sokára, tehát 7:30, ez a Best reggel, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus-specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán Fejlesztő Központ. molnarkastelylevelek.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Burkolatfelújítás zajlik Nyíregyháza közelében. Diákokat, oktatókat ismertek el, és véget ért a szezon a vízilabdásoknak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős útkarbantartási munkálatok kezdődtek a 38-as Tarca Nyíregyháza közötti főúton. A Magyar Közút Nonprofit ZRT saját kivitelezésben végez nagy felületű burkolatjavítást, csaknem 3 kilométeres szakaszon. A munkák jelenleg az aszfaltozási ütemnél tartanak, ezért az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal is számolniuk kell. Értesült a nyiregyhaza.hu. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárás mellett jelzőőrök irányítják a forgalmat az érintett útszakaszon. A munkálatok várhatóan június 10-éig tartanak, ezt követően a burkolatjel festés és patkarendezés már kisebb forgalomkorlátozással jár majd. A közútkezelő fokozott óvatosságot kér a térségben közlekedőktől. Tehetségnap díjátadó ünnepséget szervezett az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja. Az eseményen adták át az általános és középiskola kategóriában a kiváló versenyző tehetségdíjat, valamint a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíjat is. Szabolcs-Szatmár-Berekből csaknem 80-an pályáztak, ebből 59 diák és 18 tanár

0: pályázat érkezett be. Az elmúlt két tanévben az oktatási hivatal által meghirdetett országos tantárgyi versenyeken, illetve nemzetközi, országos és vármegyei versenyeken legeredményesebben teljesítő tanulókat, valamint az eredményhez nagy mértékben hozzájáruló felkészítő tanárokat jutalmazták. Emellett Nyíregyháza önkormányzata és a vármegyei kormányhivatal is adott át külön díjakat, írja nyiregyháza.hu. Győrben játszotta az országos A2-es utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának utolsó fordulóját az Aquaese póló csapata. Mindhárom mérkőzésen a papírformának megfelelő eredmény született. Az U15-ös csapat győztesként szállt ki a medencéből, az U17-es és U19-es csapat vereséget szenvedett. Egyik mérkőzés végeredményesen befolyásolta már az elmúlt héten kialakult végső sorrendet. Eszerint az U15 a harmadik, az U17 a hatodik, az U19 a nyolcadik helyen zárt a korosztályában. Tudatta a Nyíregyházi Vízilabda Egyesület. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg-

Jó reggelt, már péntek van, és egyre közelebb május utolsó hétvégéje, holnap pedig szelektív szombat a belvárosban. A cél pedig a tudatos hulladékgyűjtésre való ösztönzés. A szombati vetélkedő állomásain a feladatok teljesítése közben tapasztalatok mellett ajándékokkal is lehet gyarapodni. Minden legalább 4 állomást teljesítő gyermek kuka alakú toltartót, vagy pedig papírkartonból kirakható kukásautót kap majd ajándékba. A legjobban teljesítő családokat korcsoportonként értékes nyereményekkel fogják jutalmazni. Továbbá egy-egy győztes hirdetnek majd az óvodás, az általános iskola alsó és általános iskola felső osztályos gyermekekkel versenyző családok között, valamint díjazzák majd a létszám arányosan legtöbb családot nevező általános iskolát és óvodát is. A fődíjakat pedig a MOHU fogja majd biztosítani, amely a támogatás mellett interaktív játékokkal, ajándékokkal és nyugi zónával is várja majd a kilátogatókat, és a tanulságos és gyakorlatias játékok mellett kukásautó bemutatóval, kézműves sátorral, arcfestéssel és sok-sok értékes nyereménnyel várják a résztvevőket a holnapi nap folyamán. Persze a rendezvény majd fellépők is fogják színesíteni, este 7 órakor például a Bikini ad majd koncertet. Jövök még programajánlatokkal a ma reggel folyamán, de addig is Destiny's Child a Best reggelben.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalom jellemzi városunk forgalmát. Forgalmi torlódás várható a főutak mentén és a belvárosban egyaránt. A mai napon a Kossuth utca 34 szám alatti építkezés miatt födénpanelek elhelyezése zajlik, ezért sávelhúzást alkalmaznak, aki teheti, kerülje a Kossuth utcát az esetleges forgalomkorlátozás elkerülése érdekében. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, ami a gépjármű forgalmat érinti. A Sugár utcán járda és csapadékcsatorna kiépítésén dolgoznak, útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembe vételével. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Mindenből
3: a legjavát adjuk!
4: Leszek a bal, ami fel.

Jó reggelt, egyre közelebb már a 8 óra, és egyre közelebb már a június is, hiszen hétfőn új hónapot kezdünk, és egyre közelebb a nyaralás. Sokan már tervezik a nyaralást, és sokan teszik le idén a voksukat, például Albánia mellett. Ez lehet a nyár egyik új slágere, ahol fehér homok és baráti árak várnak. Miért szeretik sokan is egyre többen Albániát? A többek között azért, mert olcsó és sokszínű, alacsony árak, pár eurós belépők és helyi kifőzdék várják a turistákat, és lehet tudatosan spórolni előszezonni utazással, közvetlen foglalással és kis buszokkal. Pazar látnivalók vannak, bunkermúzeumok, oszmánkori városok, ókori romok és türkiszkék tengerpart egy helyen. A legnagyobb összegeket pedig az időzítéssel és a logisztikával lehet megspórolni, hogyha a főszezon helyett például júniusra vagy pedig szeptemberre tervezik az utazást, a tengerparti szállások ára a töredékére esik vissza. A felfedezés pedig érdemes Albánia fővárosában, Tiranában kezdeni, amely Európa egyik leginkább megfizethető városi úti célja. A település egyáltalán nem rejti el a kommunista diktatúra rideg múltját, az egykori börtönöket és föld alatti bunkereket múzeumokká és galériákká alakítottak át, amelyeket ma fiatalos kávézók vesznek körül. Persze millió más megoldás is van, ez csak egy a sok közül. Ha már önnek például van ötlete, vagy éppen vágya, hogy hova utazna 2026 nyarán, ossza meg velünk, és persze mindenkivel meséljen. bestfmnyiregyháza.hu, használjam a reggel is az üzenőfalat, Andrea pedig rövidesen jön a 8 órási frissekkel.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: További részletek Cherryvagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagép.hu.
3: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
4: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempus közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Gyerekek ültettek virágot Nyíregyházán. Üzleti angol workshop vállalkozóknak, és zárul a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyerekekkel közösen ültettek virágot a NyírVV munkatársai Nyíregyházán. A városüzemeltető közölte, folyamatosan zajlik az egynyári virágágyások kialakítása. A városszépítő munkákból a nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének diákjai, valamint a nyíregyházi Videnc Gimnázium szakiskola és kollégium tanulói is kivették a részüket, idén is. Azt írják, a környezettudatos nevelés a gyakorlatban dől el, azzal, hogy a fiatalok tesznek a közvetlen környezetükért, maguk is a városkép aktív formálóivá válnak, és átérzik a közös értékek megóvásának súlyát, fontosságát. A társaság célja az, hogy a gyermekek bekapcsolódjanak a közvetlen környezetükben lévő értékek megismerésébe, megóvásába és gyarapításába. A NyírVV Nonprofit Kft. Kiemelten fontos feladatának tartja a fiatal generáció környezettudatosságra való nevelését. Ezért kulcsfontosságú, hogy a város tanulói aktívan részt vegyenek egyes városszépítő feladatokban, írják. Gyakorlatorientált üzleti angol kommunikációs workshopot szervez a Vármegye vállalkozói számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az esemény célja az, hogy a résztvevők magabiztosabban és hatékonyabban tudják kezelni az angol nyelvű üzleti és tárgyalási helyzeteket. A workshopon valós üzleti helyzeteket modelleznek szerepjátékok és szituációs gyakorlatok segítségével. Két alkalommal, június 9-én és 10-én várják az érdeklődőket. Vállalkozókat, cégvezetőket, értékesítési területen dolgozó szakembereket várnak, és mindenkit, aki külföldi partnerekkel dolgoznak, vagy tervezik a nemzetközi piacra lépést. Jelentkezés és bővebb információ a szabkam.hu oldalon. Jön a Deák Ferenc Akadémia Egyesület idei előadás sorozatának záró programja. Idén hírhet náci vezetők kerültek fókuszba. Június 2-án Adolf Eichmann Rudolf Höss lesz a téma. Ungvári Krisztián történész, kutatóprofesszor, az MTA doktora lesz az előadó. A délután kezdődő előadást a Móri Zsigmond könyvtárban rendezik. Bővebb információ a Nyíregyházi Intézmény honlapján érhető el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

Jó reggelt, itt a Best reggel, és tervezzük továbbra is a nyarat, méghozzá pénztárca barát módon. Meg is érkezett egy friss kutatás, ami alapján Szarajevó lett Európa legolcsóbb városa 2026-ban. De miért is? Hát a kutatás során olyan költségeket összesítettek, mint két éjszaka egy háromcsillagos szálláshelyen, egy háromfogásos vacsora két főre borral, a helyi tömegközlekedés, repülőtéri transfer, valamint a belépők a legfontosabb múzeumokba és galériákba, és Bosznia-Hercegovina fővárosa mindezt átszámítva körülbelül 114 ezer forintból tudja ajánlani, ami kevesebb, mint harmada a legdrágább helyként végzett Oszló költségeinek. A helyi vendéglátás árai kifejezetten kedvezője például a magyar utazók számára is. A hagyományos faszénen sült darált húsból készülő csevap, vagy pedig a lassan főzött tartalmas bosnyák húsos ejtálétel már 2300 forint körüli összegért megkóstolható a belvárosi éttermekben. Hogyha valaki pedig elegánsabb környezetre és prémium fogásokra vágyik, egy bőséges vacsora italokkal együtt sem haladja meg a fejenkénti 7000 forintot. Szálláshelyek tekintetében is bőséges a választék. A főszezonban két fő részére egy egyszerűbb tiszta szoba már 23000 forint alatt foglalható éjszakánként, míg a magasabb kategóriájú hotelek és prémium belvárosi apartmanok ára éjszakánként 70000 forint körül mozog. Ezt adja Szarajevó 2026-ban. Persze foglalkozunk Nyíregyházával is, hiszen jön a hétvége, jön a gyereknap, mindjárt érkezek a friss programokkal. Ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Boldog pénteket és jó hétvégét! Lassan elindul a strand szezon is, talán ehhez is köthetjük a mai Csak 10 perc rovatot. A téma a hasi zsír eltüntetése. Hát erről beszélget dr. Móri Gyula és Szakács Tibi. Percek múlva 8:30 itt a Best reggelben, és egyre közelebb a foci döntő is, emellett pedig az egekbe szöktek a budapesti és környékbeli szálláshelyek árai a holnapi labdarúgó bajnokok ligája döntő miatt. A bajnokok ligája döntő elképesztő turisztikai vonzerővel bír. Azt mondják, hogy a hétvégére akár 250 000 vendég is érkezhet Budapestre, és az eseményen pedig 4000 magyar rendőr gondoskodik majd a biztonságról. Na de hogy áll a szálláshelyzet? Hát Budapest jelenleg 97%-os töltöttséggel üzemel erre a hétvégére, ami jóval felülmúlja az elmúlt év hasonló időszakát. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig van néhány szabad hely, de már nagyon kevés. Például van egy kiadó lakás még szombat éjszakára, ráadásul a Dunára néző panorámával kereken 1000 euróért, de van olyan kiadó lakás, amelyet a tulajdonosa 6 millió forintért próbál meg értékesíteni egyetlen éjszakára holnap estére. Hát így vágunk neki a holnapi labdarúgó bajnokok ligája döntőjéhez. Az biztos, hogy Budapest élete fenekestől felfordul majd a holnapi napon. Nyíregyházán nagyobb nyugi várható, ráadásul jön a gyereknap. Ennek a részleteit is hozom rövidesen itt a Best reggelben.
1: Best FM. Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: bekapcsoltam most már a felvételt, jó? Már csak azért is, mert most elárulom a hallgatóknak egy kis műhely titkunkat, hogy most még diskurzust folytattunk doktor úrral, csak 10 perc volt, különben indul, én Szakács Tibor vagyok, doktor Móri Gyula a telefon túloldalán, próbáltam a tegnapi adás végén, ugye azt megjegyezted, hogy te engem most le fogsz fektetni, próbáltam ezt kikutatni, hogy most ez mi lesz, meg jól öltöztem-e.
1: Aggódtál.
0: Hát persze, nem akarok leégni. Hát most ez, most ne arra, hogy én, nekem is van azért önérzetem, meg hiúságom, meg ilyenek. Tehát,
1: hogy... Volt az enyém, nem számít, mikor. ugye, na jól van, a fagyi visszanyal. Oké. Okay. Eljött a nagy nap, Tibi.
0: Most ez akkor ez nekem a szívó hét, mert eddig csak engem elemeztünk.
1: Így van. Ez igen. Na, ja. De figyelj rám, ez egy fontos adás lesz mindenkinek. Rajtot fogok demonstrálni, de az adás mindenkinek fontos lesz. Mert el fogok árulni egy trükköt.
0: Amúgy mert mit akarunk kideríteni? Tehát, hogy...
1: Ugye mit mondtunk a múlt héten? Nincs olyan gyakorlat a világon 2026-ban, amivel célzottan tudsz hasi zsírt megszüntetni.
0: És van?
1: Nem szünteted meg, de létezik egy speciális mozgásforma, és akkor akadtam rá, amikor ezt a jelentést meg akartam alapozni, tényleg nincs ilyen mozgás, és a kutatásokat átnéztem. Van egy speciális mozgás, egy gyakorlat, ami nem csökkenti ugyan a hasi zsírt, de a lapos has felé vezető megoldást azt elhozza. Uh-huh. És nem is igényel heroikus erőfeszítést.
0: Na. Jó, de fura ez.
1: Oké, a hasi zsír egy része ugye a zsigerekben van, a belső szervek körül halmozódik fel, a másik része pedig ugye a hasizomzaton kívülre rakódik, és ezek együttesen alkotják a női pocit, vagy a férfi pocakot, sörhasat. Neked van ilyen?
0: Nem tudom, van.
1: Nekem van.
0: Még maradt.
1: Én bevallom, nekem még van. Ugye egy kevés hogy a korábbi lelki terhelés okán elszenvedett hízásom miatt. De ugye én alapvetően mindenhonnan termelem lefelé, de ez a gyakorlat működőképes. Na, ha egy mozgás, ami segít, csökkenti, valójában nem csökkenti igazából a hasicsit, csak feszesíti a hasadat. És akkor nagyon sokan jönnek ilyenkor, ja, akkor hasprés, meg felülés, meg plank, meg ilyenek. De én azt mondom erre, hogy nem, ez egy fűző.
0: Mi?
1: Fűző, tudod mi az a fűző?
0: Hát a hölgyek alkalmazták.
1: Így van, na.
0: Több száz évvel ezelőtt.
1: Így van, de most nem akarok rád fűzőt tenni, hanem van a testben egy természetes fűző, ami kioldódik, ellazul. És ez egy természetesen beépített fűző, ha nem használod, vagy túlnyújtod, akkor ugye nem fogja ellátni a feladatát. Ez egy faszia. Ilyen van a karodon is egyébként, ha valakinél kialakul az integető izom. Ott is van egy ilyen fűző, és az is ellazul. Na és ugyanilyen fűző játszik szerepet a has feszességének a tartásában. És hiába csinálsz 200 felülést, ezzel nem tudsz mit csinálni. A plank minimálisan, nagyon-nagyon minimálisan hat rá, de igazából az a baj, hogy a plankot a legtöbb ember nagyon minimális ideig tudja csinálni. Mennyi ideig bírsz plankot csinálni?
0: 30 másodperc.
1: Ezért mondom, hogy azzal nem sok minden.
0: De miért az nem jó?
1: Hát hogy ne? Aki először próbálja... Ezt akartam mondani, aki először próbálja, annak néhány másodperc is heroikus küzdelem. A 30 az önmagában a 10 másodperchez képest kiváló, de nem elég
0: de ahhoz, hogy mennyi megy úgy őszintén?
1: Természetes, gondolom, én ezt inkább nem mondanám.
0: Ja.
1: Nekem mielőtt nem volt meg a bezuhanásom, 10 percet tudtam.
0: 10 percet?
1: 10 percet, igen.
0: Hát én a legelső körben kezdve próbálkoztam. Hát az is óriási, az brutál. Ha szabályosan csinálod, az nagyon.
1: Szabályosan csinálom, és nagyon rossz, és ez azért van így, mert a feleségem éjjel-nappal csinálja, és hát az borzalmas nagy égés, mikor tovább tudja tartani, mint te. Tehát azt nem lehet, azt nem lehet hagyni, ezeket a kihívásokat el kell fogadni.
0: De miért ne lehetne jobb a Zsuzsi, mint te?
1: Hát mert hogy szegénynek fele annyi ideje nincs magával foglalkozni, vagy úgy értem, hogy neki nem az a dolga, mint nekem, hogy saját magammal foglalkozzak és mérési eredményeket mutassak.
0: Nem, neki két dolga van, magával meg veled.
1: Na, akkor neki dupla annyi munkája van, ezért tud tovább tartani plankot. Na, lényeg, ami lényeg, testkeresztező gyakorlat, ezzel ezt meg lehet oldani, tehát a két ellentétes oldali végtag mozgásából adódó feszülést fogjuk kihasználni. Jó. Jó? Tehát az ellentétes oldali alsó-felső végtag távolítása hozza ezt a keresztbe feszülést.
0: Aha. No. Hanyat fekszünk?
1: Hát igen, eldöntheted, hogy a földön fekszel hanyat, vagy az asztalra fekszel.
0: Hát nem tudok az asztal, mert nem tudok rendet tenni, tehát igen, földön. Jó, viszont
1: a... Na akkor ez olyan lesz, csak míg te ott elkészülsz, elmondom, hogy ez egy ilyen belső öv, mint egy belső derék szintet, csípő hazékonyabbnak tűnik, egy tartás javul, az alsó háti fájdalom is csökken, csak hogy szóljál, ja. Ha elkészültél.
0: Na most itt elnézést csak még, nem, ezt is át kell itt tenni. Hát jó, hát most, na. Ember, hát...
1: A gyakorlat elnevezése a következő, hogy mivel viszlek vele, ez a büdös bogár gyakorlat. Jó, nevezhetjük halott bogár gyakorlatnak is. Mindegy, onnan kapta a nevét,
0: hogy úgy néz ki. A mikrofont ide, néha nem fogsz hallani, akkor jó.
1: Na. Fogok, hallok. Na, szóval gyere büdös bogár, csináljuk. Tehát, úgy néz ki, mint amikor egy elpusztult bogár a hátára fordult, feküdj a hátadra, igen? És a két kezedet merőlegesen tartsd a mennyezet felé, igen? És a két lábodat is tartsd, de csak a combodat tartsd merőlegesen a mennyezet felé, arra derékszögbe már megtörheted a lábszáradat. Jó, tehát ilyen felfelé áll a kezed, meg a két lábod térdig, de előre felé megy a két lábszár. Na, innentől kezdve a nyújtott bal karodat kezd el a füled mellett lefelé vinni, míg a jobb lábadat, tehát az ellentétes oldali lábadat is kezd el kinyújtani, és közelíteni a padlóhoz, de ne tedd le, és nagyon vigyázz arra, hogy a hátadat erősen nyomd. Nem görbülhet fel a háti így, ezt a hátat erősen nyomd a padlóhoz.
0: Hát ez nagyon gáz.
1: És onnan húzd vissza, ha ezt megcsináltad, és csináld meg az ellentétes végtagoddal, vagy két végtagoddal is. És érzed, hogy egy ilyen furcsa kereszt feszülés megy a testet középső részén.
0: Tehát nekem recseg ropog a hátam a csigolyán.
1: Az is jó. Kicsi bogár. Úgy is mondhatnám, hogy bogaram, nincs semmi baj.
0: De ez nagyon ciki.
1: Nem, ez nagyon jó.
0: Tudom,
1: ez
0: hogy jó,
1: egy nagyon-nagyon nehéz. Jó gyakorlat. Nehéz, és gyönyörűen kezdi ezt a fasziát megerősíteni, aha. És onnantól kezdve ez viszont, mint ahogy mondtam, egy derékszíj, egy női öv tartja ezt a régiót, és onnantól kezdve, ugyan nem lesz kevesebb a zsír egy milligrammal sem, de mivel ez a tartó öv, ez megerősödik, ezért bentebb, laposabban tartja ezt az egész rendszer.
0: Peci, menj innen! Most azt hiszi, hogy valami baj van, még a kutya is mászik a nyakamba. Jól van, semmi baj, menj innen!
1: Na, és akkor tulajdonképpen, ugye, akkor az egyiket engeded le, másikat megcseréled, óvatosan lassan csinálod, és lényeges, amit mondtam, hogy a hátad és a csípőt szorítsd a talajhoz, és az ne emelkedjen fel. Nem hajolhat ívbe, laposan a földön, és itt a feszülés kialakulása a lényeg. Tehát ez ezt a természetes fűződet edzi, erősíti, és körülbelül 10 ismétlésre van szükség mindkét oldalra.
0: Tehát miért hasonlít ez iskolában, amikor csináltuk a lebegőülést, emlékszel rá? Uh-huh. Picit ahhoz ilyen hasonszűrű ez a gyakorlat.
1: De ez simán megoldható, ez a 10-10 darab mindkét oldalra, aha. És ez néhány hét alatt. Tehát azt, akik csinálják, én nem csináltam ennyi ideig, akik csinálják és leírták, abban a tanulmányon, amit én láttam, ott akikkel csináltatták, mert nem ők csinálták, ott 2 hét után már látható hatások kezdtek el jelentkezni. Tehát az első fázis 2 hét után elindul, és ezt még az idősebbek is elkezdhetik.
0: Hát, ugye? Elég
1: ahogy
0: idős.
1: Annak idején.
0: Igen. Most úgy érzem magam, mint elnézést, csak közben visszaülök, hogy mint Borivaje Surdilovics akkor, amikor...
1: Mikor reggel kávét kért, vagy...
0: Utána lefeküdt rögtön. Nem tudta a kutya hova tenni, hogy most mi van itt, te? Milyen rendezvény?
1: Na. Jó. Na. Szóval, Marci, ezt kezd el csinálni, és csinni leszel a strandon. Te is, meg bárki, aki ezt csinálja.
0: Jó, oké. Hát nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek, nagyon élveztem ezt a mai adást is. Én remélem, hogy sikerül egy pár embernek ugyanezt a gyakorlatot majd legalább olyan vehemenciával és becsületességgel csinálni, mint ahogy ezt én itt most megpróbáltam korlátozott.
1: Akkor mi voltál a gyakorlat között. Alatt? Mi volt a gyakorlat neve?
0: Hát nem emlékszem.
1: Na jól van, bogaram. Akkor...
0: Ez a büdös bogár gyakorlat volt.
1: Bizony, bizony. Büdös bogár gyakorlat.
0: Köszönjük szépen, doktor úr. A műsorokat hallgassák vissza csak 10 perc.hu-n keresztül. Jövő héten jelentkezünk megint. Még egyszer nagyon hálásan köszönöm. Szia, szia. Szép napot.
1: Szia, bogaram.

0: Jó reggelt, mi a helyzet? A várató időjárással kapcsolatosan hogyan telik május utolsó hétvégéje, mi vár ránk, gyereknapon hogyan tudunk tervezni, na ebben próbálok most segíteni. A mai napon egy konszolidált 23 fok várató Nyíregyházán, viszonylag sok napsütéssel és csapadék nélkül. Amúgy a napi rekord az 36,2 fok, ezt még Szegeden mérték, nagyon messze leszünk tőle. Szombaton már azért kedvezőbb lesz a hőfokok száma, 25 fok várató, vasárnap pedig 27 fok, és ráadásul, hogyha érzékeny a teliholdra, nehezebben alszik, akkor készüljön arra, hogy vasárnap nehezebb éjszaka vár önre, mert hogy telihold lesz, és talán a hétfő ébredése kicsit nyűgös lesz, de az majd legyen a hétfő problémája. Egyelőre koncentrálunk erre a hétvégére, ugye már említettem, hogy holnap szelektív szombat, és hogy milyen lesz a gyereknap, azt is elmesélem majd a hírek után. Ez a Best reggel.
1: Mindenből.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán fejlesztő központ. molnarkastelylevelek.hu.
2: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: További részletek Cserivagép, Debreceni út 233 per C, www.cherivagep.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megkezdődött a strandszezon. Jubileumot ünnepel a Vörös Kereszt, és a gyerekeké lesz a főszerep. Kovács Rádai Andrea vagyok. Beindult a strandszezon Nyíregyházán. A tófürdő után hétvégén a parkfürdő is megkezdte részleges működését, számol be a város honlapja. Utóbbi létesítményben az egyik kültéri medencét nyitották meg pünköstkor. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június közepétől várja majd a vendégeket. Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, tavaly a júliusi néhány hetes kedvezőtlen időjárás miatt vegyes szezont zártak. Abban bíznak, hogy idén nem lesznek ilyen napok, hanem forró nyári időszak elé nézünk. 145 éves fennállását ünnepli idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából a vármegyei szervezet is nagyszabású ünnepséget tartott. Szerveztek emellett csapatépítő programokat, és a közösségi médiában is megemlékeznek az évfordulóról, mondta rádiónknak Gunály Edina, a karitatív szervezet szabolcs-szatmár-beregi igazgatója.
5: Ami végigkíséri az eseményeket, az a vármegyei szervezetnek a Facebook oldalán érhető el, 145 történet. Ez azért nagyon fontos nekünk, ez a 145 történet, mert ebben önkéntesek, munkatársak, aktivisták, bíradók szólalnak meg, akik elmondják, hogy számukra miért fontos a Vörös Kereszt, és mit jelent számukra az, hogy ehhez a szervezethez tartoznak. Ezek nagyon inspiráló történetek, hogy ki hogyan került velünk kapcsolatba, nagyon sokan nagyon-nagyon régóta dolgoznak velünk együtt, mi volt az, ami megszólította őket, és miért pont a Vörös Kereszt az, ami miatt ők úgy gondolják, hogy jó önkéntesnek lenni. Az önkéntesség az amúgy is egy nagyon fontos dolog, hiszen az emberek a tudásukat, az idejüket áldozzák arra, hogy valamilyen jó ügy mellé álljanak, és ezt a jó ügyet szolgálják.
4: A gyerekeké lesz a főszerep vasárnap a Kossuth téren. A Nyíregyházi önkormányzat délután szervezi a Városi Gyereknapot. Színpadi műsorokkal, koncertekkel, táncbemutatókkal, interaktív gyermekelőadásokkal, valamint vidámparki játékokkal és óriás mesefigurákkal is készülnek a szervezők. Lesznek kísérő programok is. Így például interaktív nyelvi és kreatív foglalkozások, fejlesztő játékok és matematikai kihívások is várják a családokat, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy új...

Ez a hétvége Nyíregyházán is a gyerekekről szól. Már a mai nap folyamán kezdünk. Gyermeknapi kézműves foglalkozás lesz ma délután 5 órától a Kertvárosi Közösségi Házban, ugye Prága utca 7 szám. Kézműves foglalkozások mellett érkezik majd egy meglepetés vendég, és lesznek különböző ügyességi feladatok. Maga a Városi Gyereknap pedig vasárnap lesz, ugye május 31 Kossuth tér, 14 órai kezdettel nyit a Buratino Báb Színház, lesz mesediszkó, koncertezik a Vidám Manók együttes, és egy Vidám Park is várja majd a gyerekeket Nyíregyháza belvárosában. Ha pedig még kellene majd ráadás, akkor van ezzel kapcsolatban is egy jó hírem, mert hogy június 18-án ez amúgy egy csütörtöki nap lesz majd, Sóstóhegyen is lesz gyermeknap, ahol várja a kicsiket zumba, freestyle foci bemutató, és az Apacuko zenekar is fog majd koncertezni, mellette pedig óriás csúszda, ugráróvár és minden más egyéb dolog kell, ami szórakoztatja a gyerekeket. Ez majd június 18-án Sóstóhegyen a Nyíregyházi Arany János Gimnázium Szabó Lőrinc tagintézményénél, Igrice utca 6 szám. Ezek a programok amúgy mind megtalálhatóak nálunk is. Olvassák el, tervezzék a hétvégét, bestfmnyiregyhaza.hu.

0: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
1: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk lett az egyik legnépszerűbb belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén egy friss turisztikai összesítés szerint. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az első helyen, elsősorban a Sóstó térségében található programoknak, az Aquarius élményfürdőnek és a Nyíregyházi állatparknak köszönhetően. A legtöbb vendég két éjszakára foglalt szállást, és továbbra is keresettek a wellness szolgáltatásokat kínáló helyek. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások is jelentősen növelték az érdeklődést a város iránt. Megkezdődött a nyári virágok kiültetése Nyíregyházán, a következő hetekben több mint 40 ezer egynyári dísznövény kerül a közterületekre a nyírvévé munkájának köszönhetően. A megszokott virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak és különleges növénykompozíciók díszítik majd a várost. A könyvtár előtt egy hatalmas nártisz alakzat, a Józsavárosban pedig virágpandamacik várják majd a járókelőket. A város célja, hogy Nyíregyháza még színesebb, otthonosabb és virágosabb legyen a nyári szezonban. Több nyíregyházi játszótéren is fejlesztéseket végez a Nyírvévé Nonprofit Kft. A biztonságosabb és modernebb játék érdekében. Cserélik az előregedett homokozókat, a nyári melegre készülve pedig több helyszínen napvitorlákat is kihelyeznek. A Fazekas János téri játszótéren új csúszdavár, egyensúlyozó játékok és különböző hinták várják majd a gyerekeket. Június 2-án nyílik meg a Mohács 500 című kiállítás a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben. A tárlat országos múzeumi összefogással valósul meg, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum és a Déri Múzeum közreműködésével. A kiállítás a hódoltság korát mutatja be, miközben az intézményben jelenleg is több tárlat várja a látogatókat. Az idei év a Kállai Kristóf emlékkép jegyében telik. A gyűjtemény alapítójának születésének 110. évfordulója alkalmából. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
0: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.
2: Mindenből
3: a legjobbat adjuk.

0: Ismét országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe a mai naptól. Hát többek között ennek a részleteivel is érkezik Rutkai Dér Vivien a katasztrófa védelmi hírekben. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Valóban országos szinten lépett életbe a tűzgyújtási tilalom, ami itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azért az elmúlt napokban, hetekben kitartott, sőt volt olyan időszak, amikor csak nálunk volt tűzgyújtási tilalom, ez egyébként fokozott tűzveszélyt jelent. Ennek az idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon, de ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, így például az erdei tornapályánál kijelölt tűzrakóhelyen nem lehet bográcsozni, szalonnát sütni, de ide értendők például a vasút és közútmenti fásítások és tilos a parlag gazégetés is, úgyhogy felhívnám a figyelmet, hogy ezt mindenképpen tartsák be, mindenképpen figyeljenek oda, hogy tűz

0: Gyújtási tilalom van, aktuálisan pedig lehet tájékozódni a Vármegyei Katasztrófavédelem honlapjáról is. Tegnap egyébként több baleset történt a térségünkben, lesodródott az úttestről, és több fát kidöntött csütörtök reggel egy személygépkocsi Nagykáló térségében a 4102-es számú út 22-es kilométer szelvényénél, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a közúti akadályt nem képező autót, személyvonat és személygépkocsi ütközött össze a nyíregyházi Lapály utcánál, személyisérülés nem történt, a helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, lesodródott az úttestről, parkolóautónak, majd villanyosztoknak ütközött egy kis busz tegnap Nyírbátorban, az Árpád utcában, a járműben ötten utaztak, szerencsére senki nem sérült meg, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a kis buszt, majd a helyszínt biztosították az áramszolgáltató kiérkezéséig. Úttestre dőlt fákat távolítottak el, a Máté Szalkai, valamint a nyírbátori hivatásos tűzoltók Máté Szalka térségében a 471-es útról, valamint Mária Pócson a Bogáti útról. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek!
1: Köszönjük szépen a híreket, és jó hétvégét! Sziasztok!

0: FM-ből.
1: A megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk forgalomban közlekedhetnek a járművezetők városunk útjain. Torlódás várható a ki- és bevezető utakon, az oktatási intézmények és bevásárlóközpontok környékén. Burkolat felújítás zajlik a 38-as főúton Nyíregyháza közelében, az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal is számolniuk kell, félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják a forgalmat. A város több pontján csatornatisztítást, illetve átmosási munkákat végeznek, az adott helyen 5-10 perces várakozás előfordulhat, türelmesek legyenek. Óvatosan, körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Hát elindult a péntek, hiszen rövidesen már 10 óra, és bizony a péntek az az a nap, amikor a ma még gyorsan megcsinálom mondatból hirtelen, ez hétfőn is ráér lesz, gondolom ismerős. Jön május utolsó hétvégéje, ami izgalmas lesz Nyíregyházán, szombaton szelektív szombat, vasárnap pedig gyereknap. Szuper hangulatot kívánok, és örülök annak, hogy együtt kezdtük a reggeleket ezen a héten is, és Simon Norbert vagyok, folyt köv június 1-én, vagyis majd hétfő reggel. Hétfő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Burkolatfelújítás zajlik Nyíregyháza közelében. Diákokat, oktatókat ismertek el, és véget ért a szezon a vízilabdásoknak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős útkarbantartási munkálatok kezdődtek a 38-as Tarca Nyíregyháza közötti főúton. A Magyar Közút Nonprofit ZRT saját kivitelezésben végez nagy felületű burkolatjavítást, csaknem 3 kilométeres szakaszon. A munkák jelenleg az aszfaltozási ütemnél tartanak, ezért az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal is számolniuk kell. Értesült a nyíregyháza.hu. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják a forgalmat az érintett útszakaszon. A munkálatok várhatóan június 10-éig tartanak. Ezt követően a burkolati festés és patkarendezés már kisebb forgalomkorlátozással jár majd. A közútkezelő fokozott óvatosságot kér a térségben közlekedőktől. Tehetségnap díjátadó ünnepséget szervezett az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja. Az eseményen adták át az általános és középiskola kategóriában a kiváló versenyző tehetségdíjat, valamint a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíjat is. Szabolcs-Szatmár Berekből csaknem 80-an pályáztak, ebből 59 diák és 18 tanári pályázat érkezett be. Az elmúlt két tanévben az Oktatási Hivatal által meghirdetett országos tantárgyi versenyek, illetve nemzetközi, országos és vármegyei versenyeken legeredményesebben teljesítő tanulókat, valamint az eredményhez nagy mértékben hozzájáruló felkészítő tanárokat jutalmazták. Emellett Nyíregyháza önkormányzata és a vármegyei kormányhivatal is adott át külön díjakat, írja nyíregyháza.hu. Győrben játszotta az országos A2-es utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának utolsó fordulóját az Aqua Ese Póló csapata. Mindhárom mérkőzésen a papírformának megfelelő eredmény született. Az U15-ös csapat győztesként szállt ki a medencéből, az U17-es és U19-es csapat vereséget szenvedett. Egyik mérkőzés végeredményesen befolyásolta már az elmúlt héten kialakult végső sorrendet. Ez szerint az U15 a harmadik, az U17 a hatodik, az U19 a nyolcadik helyen zárt a korosztályában. Tudatta a Nyíregyházi Vízilabda Egyesület. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra ez a Best FM, itt a 103.9-en. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem így pénteken is együtt töltjük a következő 4 órán. Ahogy lenni szokott, pillanatokon belül jön nálunk a névnaptár. Demaglócki Tibor kutyakiképzővel is beszélgetek a bébi kutyusokról.

Május 29-e van, és ma a Magdolna nevű ismerőseinket köszönhetjük névnapjuk alkalmából. A Magdolna bibliai eredetű női név, a héber Magdala szóból ered, amely a Galilea melletti várost jelöli. A név jelentése tehát Magdalából való nő. A legismertebb névviselője Mária Magdolna, Jézus tanítványa, akit a keresztény hagyomány az első tanítványok közé sorol. A név évszázadok óta jelen van a magyar nyelvterületen, több eceneve is ismert, például a Magdi, a Magda vagy a Duci. A Magdolna név a magyar irodalomban és zenében is megjelenik, gyakran a női tisztaság és a lelki erő szimbóluma. Híres Magdolna, Mária Magdolna, tehát a bibliai személy, az első apostol, Vasvári Magdolna színésznő, a 20. század közepének ismert magyar tehetsége, Rózsahegyi Magdolna ismert magyar operett primadonna, és Hargitai Magdolna kutatónő, aki jelentős eredményt ért el a környezetvédelem terén.

0: A kutyák életkori sajátosságairól kezdtünk el beszélgetni Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, és az elmúlt adásokban ugye a bébikor, az újszülött kor került szóba, és még mindig itt tartunk, és lassan-lassan eljön ez az idő, amikor hát a kiskutyák családhoz kerülnek. Nagyon-nagyon fontos azonban, hogy hát a megfelelő kiskutya a megfelelő családhoz menjen, mert hogyha nem ez történik, akkor bizony-bizony lesznek problémák.
1: Tehát a párosítást meg tudja csinálni sok ember, fel tudják nevelni a kiskutyákat, eladó sorba kerülnek, de a legfontosabb az, hogy jó helyre kerüljenek, mert ugye ez hosszú távra szól. Nyilván, hogyha megfelelő társat kapja az ember, akkor együtt tudnak működni. Ha nem a megfelelőt, mert mondjuk csak egy videót látott, hogy úristen, ez a kutya a videókon milyen okos, na ő olyat szeretne, de fogalma sincs, hogy abban mennyi munka
0: hát,
1: van,
0: hogy
1: lehet azt elérni, akkor jön a csalódás, hogy jaj, hát oké,
0: nem magától
1: olyan okos
0: ilyen
1: kutya kell, de nem akarok vele foglalkozni, nem teszem bele az időt, az energiát, és csodálkozom, hogy az egyébként nagyon jó adottságú kutya, azért nem fejlődik, mert nem tanítom, viszont szétszed mindent otthon a lakásban, vagy a kertben, de ez egyértelmű az emberi mulasztás, az ember hibája, tehát nem lehet elvárni, hogy egy kutya magától úgymond olyan okos lesz, hanem ez mind kőkemény munka eredménye lehet. Ha foglalkozunk vele. És ugye akkor mondjuk a kiskutyák oda kerülnek az új gazdihoz, általában 9-10 hetes korban, vagy egy kicsit később, és ott kezdődik az új élet. Na itt azért fontos tudatosítani az új gazdikban, hogy ugye mindenki úgy megy, hogy jó, akkor visszük a kiskutyát sétálni, ráteszük a pórász nyakörvet, na gyere, buksi, menjünk. Hát ez sem így működik, mert hozzá kell szoktatni. Hát ha a tenyésztő már foglalkozott ezzel, egyébként sajnos sok tenyésztőnél ez kimarad, mert ugye sok a kiskutya, tenyészkutyái is vannak, azokat el kell látni, stb. A jó tenyésztő szocializálja a kiskutyákat már akkor, amíg nála vannak, és az új gazdinak ezt folytatni kell, de nagyon sok olyan eset van, hogy mondjuk a tenyésztő csak felneveli a kiskutyákat, és az új gazdinak kell elkezdeni mindent.
0: Nulláról. Igen.
1: Nulláról. Tehát azért itt, és az új gazdi általában ezzel nincsen tisztában, hogy mit kapott meg a kiskutya a tenyésztőnél. Nyilván ideális esetben tudja, de sokszor nem tudja. Sőt, olyanok is vannak, hogy mondjuk meg sem mutatják az anyakutyát, meg az almot, a kiskutyákat együtt, hanem csak kihozzák a kapu elé, hogy na itt van, adjad a pénzt, aztán viheted a kutyát. Ez egy negatív szélsőség. Ugye a másik az meg az, hogy előtte már a tenyésztő és az új tulajdonos találkozott akár többször is, több száz kilométert utazva, telefonon kapcsolatot tartanak, stb. Tudósít a tenyésztő a kiskutyákról, hogyan fejlődnek, küldi a videókat, mert most már ugye erre is van lehetőség, küldi a videókat, így van, tehát ez mind megkönnyíti. A későbbi együttélést, a választást egy nagyon jó kapcsolattartási lehetőség.
0: És akkor eljön a pillanat, amikor a kutyus családba kerül, és elindul az úgynevezett szivacs korszak, amikor mindent magába szív a kutya, hogy mit kell tudnunk a szivacs korszakról, és hogyan lehet ezt igazán jól kihasználni, legközelebb ezzel folytatjuk.

Szendi Hajni vagyok, ízekre szedjük a mai napot, jön a kalendárium. Május 29-e van, és ma a Magdolnákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Az első dátumunk 1453, amikor is elesett Konstantinápoly. Ezen a napon a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, amely ezzel a bizánci birodalom végét jelentette. Második Mehmed szultán vezetésével a város több hetes ostrom után esett el. Ez a történelmi fordulópont a középkor végét és az újkor kezdetét is jelzi. A várost később Isztambulnak nevezték el, és az oszmán birodalom fontos központjává vált. A görög keresztény kultúra egyik legjelentősebb városának elvesztése sokkolta Európát. A keleti kereskedelmi utak lezárása új alternatívák kereséséhez vezetett, többek között Amerika felfedezéséhez. 1953-ban megtörtént az első sikeres Mount Everest mászás. Sir Edmund Hillary új-zélandi hegymászó és Tenzing Norgay nepáli serpa ezen a napon elsőként érték el a világ legmagasabb csúcsát, a Mount Everestet. A történelmi esemény a brit expedíció keretében valósult meg. Hatalmas emberi teljesítmény volt, amely új korszakot nyitott a hegymászás történetében. A siker azóta is inspiráció sok sportolónak és kalandornak. Hillary később fontos humanitárius munkát végzett egyébként Nepálban, iskolákat és kórházakat alapított. Tenzing neve pedig szimbólummá vált a Himalája világában. És akkor menjünk tovább 1913-ban, mert hogy akkor megalakult a török köztársaság fő államügyészsége. Ez a lépés része volt az oszmán birodalom intézményi modernizációjának. A jogrend megszilárdítása volt a cél, ami a köztársasági államrend előfutárának is tekinthető. A főügyészség az igazságszolgáltatás függetlenségét és hatékonyságát szolgálta. Az esemény fontos mérföldkő volt a török jogrendszer történetében. 1848 a következő dátumunk, amikor is Wisconsin az Egyesült Államok 30. tagállama lett. Wisconsin az USA északi részén helyezkedik el, és gazdag történelmi, ipari és természeti értékekkel bír. A 19. század közepén rohamosan fejlődött az ipara és a mezőgazdasága. A német, skandináv és közép-európai bevándorlók jelentős hatással voltak kultúrájára. A teiparáról híres állam, az állam szerepe jelentős volt az amerikai polgárháború során is. Ma a progresszív politikai és környezetvédelmi mozgalmak egyik biztos bázisa. Ezen a napon alakult meg az ENSZ békehadteste, mindez 1954-ben volt. Az Egyesült Nemzetek Szervezete május 29-ét ezért a békefenntartók napjává is nyilvánította. Megszületett John F. Kennedy 1917-ben, az USA egyik legkarizmatikusabb elnöke volt, a hidegháború időszakában vezette Amerikát. A kubai rakétaválság és az űrverseny alatt is jelentős szerepet játszott. 1999-ben megjelent az első Star Wars előzményfilm, a Baljós árnyak nekem bejött. George Lucas új trilógiájának első darabja sok rajongót megosztott, de azért nagy sikert aratott. A film Anakin Skywalker gyermekkorát mutatja be. A vizuális effektek és a zenék újraformálták a sci-fi műfaját, és bár a kritikusok nem voltak egységesek, a kasszasiker megkérdőjelezhetetlen. A történet új generációkat vonzott a messzi-messzi galaxisba. Május 29-én több országban is bemutatták.

Pillanatokon belül jönnek majd a friss hírek, itt a Best FM-en, de előtte még közlekedünk. A Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt a közmű fedél. Egyébként a Szent István utcán és a kórház előtti buszmegállónál is ez a helyzet, de mind a két helyen ez bójával jelölték. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, felbontották az útburkolatot, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. A Vasvári Pál utcán nagyobb a torlódás, a nap 24 órájában jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cherry Vagép, Debreceni út 233/C, www.cherryvagep.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Gyerekek ültettek virágot Nyíregyházán. Üzleti angol workshop vállalkozóknak és zárul a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Kovács Ádai Andrea vagyok. Gyerekekkel közösen ültettek virágot a NyírVV munkatársai Nyíregyházán. A városüzemeltető közölte, folyamatosan zajlik az egynyári virágágyások kialakítása. A városszépítő munkákból a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményének diákjai, valamint a nyíregyházi Ridenc gimnázium, szakiskola és kollégium tanulói is kivették a részüket, idén is. Azt írják, a környezettudatos nevelés a gyakorlatban dől el, azzal, hogy a fiatalok tesznek a közvetlen környezetükért, maguk is a városkép aktív formálóivá válnak, és átérzik a közös értékek megóvásának súlyát, fontosságát. A társaság célja az, hogy a gyermekek bekapcsolódjanak a közvetlen környezetükben lévő értékek megismerésébe, megóvásába és gyarapításába. A NyírVV Nonprofit Kft. Kiemelten fontos feladatának tartja a fiatal generáció környezettudatosságra való nevelését. Ezért kulcsfontosságú, hogy a város tanulói aktívan részt vegyenek egyes városszépítő feladatokban, írják. Gyakorlatorientált üzleti angol kommunikációs workshopot szervez a vármegye vállalkozói számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az esemény célja az, hogy a résztvevők magabiztosabban és hatékonyabban tudják kezelni az angol nyelvű üzleti és tárgyalási helyzeteket. A workshopon valós üzleti helyzeteket modelleznek szerepjátékok és szituációs gyakorlatok segítségével. Két alkalommal, június 9-én és 10-én várják az érdeklődőket. Vállalkozókat, cégvezetőket, értékesítési területen dolgozó szakembereket várnak, és mindenkit, akik külföldi partnerekkel dolgoznak, vagy tervezik a nemzetközi piacra lépést. Jelentkezés és bővebb információ a szabkam.hu oldalon. Jön a Deák Ferenc Akadémia Egyesület idei előadás sorozatának záró programja. Idén hírhet náci vezetők kerültek fókuszba. Június 2-án Adolf Eichmann Rudolf Höss lesz a téma. Ungvári Krisztián történész, kutatóprofesszor, az MTA doktora lesz az előadó. A délután kezdődő előadást a Móricz Zsigmond könyvtárban rendezik. Bővebb információ a Nyíregyházi Intézmény honlapján érhető el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk délben jönnek majd újra itt a Best FM-en, további szép napot, tartalmas szórakozást kívánok, a magdolnákat Isten éltesse, már mint azokat a magdolnákat, akik ma ünnepelnek, mert hogy az évben erre több lehetőségük is van. Hamarosan Ausztria egyik gyöngyszemét keressük majd fel, aztán beszélgetek egy gyógytornásszal az Intim tornáról, és John F. Kennedyről is szó lesz.

0: kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már a családtag nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Egy gyönyörű helyet keresünk most fel, Ausztrián belül. Szerintem simán lehet ez a hely bakancslistás, legalábbis én fölírtam magamnak. A Festői Hallstatt Ausztria egyik legvarázslatosabb falva, a UNESCO világörökség része. A Skalsmárgut régióban található, a tó partján, lenyűgöző alpesi környezetben. A falu neve a sóbányászat több ezer éves hagyományára utal, amely meghatározta a hely fejlődését. A környék már a bronzkorban is lakott volt, és hát Hallstatt kultúra néven egy régészeti korszakot is elneveztek róla. A helyi sóbánya a világ egyik legrégebbi ilyen létesítménye, és ma is látogatható. A falu szűk utcákkal rendelkezik, amelyek kanyargósak, a házak szinte egymásra épülnek a meredek hegyoldalban. A tó nyugodt víztükre visszatükrözi a hegyeket, tökéletes hátteret nyújt a kikapcsolódáshoz. Az év minden időszakában gyönyörű. Nyáron csónakázásra, túrázásra, télen havas mesevilágra számíthatunk. A kilátás hihetetlenül lélegzetelállító mindenhonnan, de érdemes elmenni a Skywalk panoráma teraszra, mert onnan a legszebb, mert hogy onnan a tó és a falu madártávlatból is megcsodálható. A falu temploma, temetője és csontkápolnája különleges kulturális értéket képvisel. A csontkápolnában festett koponyák találhatók, amely különös, de békés emlékezési forma. A hely történelmileg, természetileg és spirituálisan is gazdag élmény. A helyiek vendégszeretőek, a gasztronómia pedig friss halakra, sajtra és a helyi borokra épül. Hallstatt különleges atmoszférája ihletőleg hat a művészekre, fotósokra, írókra. A kínai Luoyang városában fel is építették a falu élethűmását, annyira lenyűgözte őket a szépsége. Ez is mutatja, hogy milyen erősen hat az emberekre ez az aprócska, de nagyon különleges település. Ideális célpont ez azoknak, akik nyugalmat keresnek, de nem akarnak lemondani a történelmi és a természet értékekről. Hallstattban az idő lelassul, és az ember újra kapcsolatba kerül. Önmagával és a természettel.

0: Ha valakinek azt mondjuk, hogy gyógytornász, akkor biztos, hogy nekinek az jut az eszébe, hogy jön egy hozzáértő ember, aki mondjuk a gerinc, hát és váll problémáinkon segíteni fog. Azonban vannak olyan gyógytornászok, akik hát mondjuk azt egy kicsit az eldugottabb részeinkre is koncentrálnak. Tar Líviával beszélgetek, a témánk pedig az intim torna. Szia Lívia, szép napot neked!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Na hát, hogyha valaki intim tornázni szeretne, akkor mindenféleképpen forduljon szakemberhez, ugye? Tehát ezt így otthon magunknak nem nagyon tudjuk elkezdeni.
1: Igen, ez pontosan így van. Ugye egyre többen foglalkoznak az intim tornával, akik nem csak szakemberek, hanem mondjuk tréner, jógaoktató, és ők egészen más elméleti tudások és gyakorlati tudásuk van, és ez a úgymond rejtett izom, a gátizmunkat azért tudjuk rosszul is működtetni, és ezért nagyon-nagyon fontos és kiemelkedő, hogy ezt egy olyan szakember mellett tanuljuk meg, aki tudja mondani, hogy ezt most jól csináljuk, vagy sem. Mert ugyanis van olyan, amikor valaki úgy tudja csak működtetni az izomzatát, hogy lefele úgymond egy préselő mozgást végez, egy préselő hatása van ennek az egésznek, és az, hogyha valakinek egy eleve gyengült a gátizomzata, akkor ennek negatív hatását tudja elérni, mint az, hogy pozitív, hogy megerősítse.
0: A napokban egy ismerősömmel beszélgettem, hogyha mindent az ember meg akar csinálni egy nap, ami az egészségéhez szolgál, akkor tulajdonképpen nem kéne dolgozni, hanem egész nap csak magunkkal foglalkozni, ahogyan haladunk előre az időben. Éppen ezért az ember azért szelektál, és akkor figyel oda egy bizonyos területre, ha mondjuk már gond van. Ez az intim torna esetében is szerintem abszolút megállja a helyét, nem? Tehát, hogy amíg működnek a dolgok, nem jut eszünkbe, hogy intim tornára kéne menni.
1: Ez így van, főleg az emberek többség, és nem csak a nők, hanem a férfiakat is érinti ugye a gátizomzati problémák. Nyilván ezek már sokszor akkor van olyan hatása, amivel már rákényszerül arra, hogy szakemberhez forduljanak, amikor már olyan elváltozások vannak, vagy olyan fájdalmak, vagy olyan az életminőséget korlátozó hatások, érzések.
0: Na, hogy ezek pontosan mit is jelentenek? Honnan vesszük észre, hogy baj van, és intim tornára kellene menni? Nők és férfiak esetében külön-külön legközelebb ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen!

0: Hallgassuk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.

0: Nézó. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
1: Néha már olyan, mintha ismerném a műsorvezetőket, mintha csak nekem szólnátok. Főzés közben ti szóltok a rádióból, reggeltől estig hallgatom.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Are you feeling me? Let's do something. John Fitzgerald Kennedyre emlékezünk. 1917-ben, május 29-én született Brooklyn városában. Egy befolyásos és tehetős ír-amerikai család sarja volt. Apja Joseph Kennedy az USA nagykövete is volt Nagy-Britanniában. Tanulmányait a Howard Egyetemen végezte, ahol nem csak intellektusával, hanem társadalmi érzékenységével is kitűnt társai közül. A II. Világháborúban a haditengerészetnél szolgált és hősként tért haza. 1947-ben kezdte politikai pályáját, amikor képviselővé választották. 1953-ban megnősült és két gyermekük született. 1960-ban alig 43 évesen választották meg az Amerikai Egyesült Államok elnökének, és ezzel ő lett a legfiatalabb megválasztott elnök az USA történetében. Elnöksége alatt jelentős szociális reformokat kezdeményezett, fellépett a faji szegregáció ellen, és előmozdította az űrkutatás fejlesztését. A kubai rakétaválság idején higgadt, de határozott fellépése megakadályozta a harmadik világháborút. Ő indította útjára az Apollo programot is, melynek célja az ember holdra juttatása volt. Belső népszerűségét karizmatikus fellépése és lendületes retorikája is erősítette. 1963. november 22-én Dallasban meggyilkolták. Azóta is számos összeesküvés elmélet övezi halálának körülményeit. Mélyen megrázta az eset az amerikai társadalmat. Kennedy alakja azóta is az ifjúság, a remény és a változás szimbóluma maradt. Sokan úgy vélik, ő testesítette meg az amerikai álom politikai megfelelőjét. Egyszer pedig azt mondta, ne azt kérdezd, mit tehet érted a hazád, azt kérdezd, te mit tehetsz a hazádért.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, de előtte még egy mai programról szeretnék szólni. Délután kezdődik a gyermeknapi kézműves foglalkozás Nyíregyházán a Prága utcában, a Kertvárosi Közösségi Házban. Minden gyermeket meglepetéssel várnak. Kézműves foglalkozás, ügyességi feladatok, ez az, ami tehát készülőben van, és 5 órakor meg is nyílik, a program ingyenes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cserivagép, Debreceni út 233 per C, www.cherivagep.hu.
4: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös baggulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Megkezdődött a strandszezon. Jubileumot ünnepel a Vörös Kereszt, és a gyerekeké lesz a főszerep. Kovács Rádai Andrea vagyok. Beindult a strandszezon Nyíregyházán. A tófürdő után hétvégén a parkfürdő is megkezdte részleges működését, számol be a város honlapja. Utóbbi létesítményben az egyik kültéri medencét nyitották meg pünköstkor. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június közepétől várja majd a vendégeket. Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, tavaly a júliusi néhány hetes kedvezőtlen időjárás miatt vegyes szezon zártak. Abban bíznak, hogy idén nem lesznek ilyen napok, hanem forró nyári időszak elé nézünk. 145 éves fennállását ünnepli idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából a vármegyei szervezet is nagyszabású ünnepséget tartott. Szerveztek emellett csapatépítő programokat, és a közösségi médiában is megemlékeznek az évfordulóról, mondta rádiónknak Gunán Edina, a karitatív szervezet szabolcs-szatmár-beregi igazgatója.
6: Ami végigkíséri az eseményeket, az a vármegyei szervezetnek a Facebook oldalán érhető el, 145 történet. Ez azért nagyon fontos nekünk, ez a 145 történet, mert ebben önkéntesek, munkatársak, aktivisták, bíradók szólalnak meg, akik elmondják, hogy számukra miért fontos a Vörös Kereszt, és mit jelent számukra az, hogy ehhez a szervezethez tartoznak. Ezek nagyon inspiráló történetek, hogy ki hogyan került velünk kapcsolatba, nagyon sokan nagyon-nagyon régóta dolgoznak velünk együtt, mi volt az, ami megszólította őket, és miért pont a Vörös Kereszt az, ami miatt ők úgy gondolják, hogy jó önkéntesnek lenni. Az önkéntesség az amúgy is egy nagyon fontos dolog, hiszen az emberek a tudásukat, az idejüket áldozzák arra, hogy valamilyen jó ügy mellé álljanak, és ezt a jó ügyet szolgálják.
5: A gyerekeké lesz a főszerep vasárnap a Kossuth téren. A Nyíregyházi Önkormányzat délután szervezi a Városi Gyereknapot. Színpadi műsorokkal, koncertekkel, táncbemutatókkal, interaktív gyermekelőadásokkal, valamint vidámparki játékokkal és óriás mesefigurákkal is készülnek a szervezők. Lesznek kísérő programok is. Így például interaktív nyelvi és kreatív foglalkozások, fejlesztő játékok és matematikai kihívások is várják a családokat, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk egy órakor jönnek majd újra. Kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan főzünk így az ebédidő tájéken. A séfünk ma is Friedrich Antal lesz.

Többször mondtam már így az éteren át, hogy nekünk egy beagle kutyusunk van, és hogyha a kísérleti állatok összetételét nézzük meg, és a kutyákról esik szó, sajnos nagyon sok a beagle, ahol hát különféle kísérleteket végeznek rajtuk, mert a beagle annyira jó fej, hogy bármit csinálnak vele, nem lesz agresszív. A szegedi fajtamentés, beagle fajtamentés pedig rendszeresen hoz ki laboros kutyákat, akár 10-20-30-at is egyszerre, és hát megmondom őszintén, hogy hát el szoktam magam sírni ezeken a felvételeken, ahogy ezek a laboros kutyák megjelennek. Egyrészt, hogy a biglök, tehát végtelenül cukik, másrésztről életükben nem látták még az eget, a füvet, a földet, azt se tudják, hogy mi van. Nyilván egy kutyával, ha ilyen helyzetben látjuk, sokkal egyszerűbb azonosulni, mint mondjuk egy egérrel, vagy egy patkánnyal, de azért ez nem kérdőjelezhető meg, hogy az állatkísérletekben, ugye a patkányok és az egerek, hát hogy egy kis képzavarral éljek, hullanak, mint a legyek, nem kis fájdalmak árán. De vajon a jövő laboratóriumaiban már nem lesz szükség állatkísérletekre? Jó lenne, ha így lenne. Magyar kutatók egy nagy nemzetközi projekt részeként olyan mini laborokat fejlesztenek mikrocsipeken, amelyek emberi szerveket utánoznak, és hát ezzel tulajdonképpen egy teljesen új korszakot nyithatnak meg az orvostudományban, és persze az állatvédelemben is. Szerv a csipen. Ez a technológiának a neve, és az a célja, hogy mesterségesen megalkossa az emberi szervek működését egy aprócska platformon. Ezeken a csipeken valódi emberi sejtekből építenek fel bőr, máj vagy épp tüdőszöveteket, így a gyógyszerek és a kozmetikumok hatását már nem kell élő állatokon vizsgálni. A tesztek így nem csak etikusabbá, hanem gyorsabbá, pontosabbá válhatnak. A Magyar Hunrend Energiatudományi Kutatóközpont kutatói is részt vesznek ebben a projektben. Ők olyan apró szenzorokat fejlesztenek, amelyek folyamatosan képesek mérni, hogyan reagál a mesterséges szerv a különböző anyagokra, ezzel még közelebb kerülve a valódi emberi test válaszaihoz. A program célja, hogy a technológia elterjedjen a gyógyszertesztelésben, és hozzájáruljon a betegségek jobb megértéséhez. A kutatók hosszú távú álma pedig az, hogy a jövőben minden beteg saját mintái alapján kaphasson személyre szabott kezelést, mindezt állatkísérletek nélkül. Ez az áttörés új reményt jelent az állatvédelem számára is. Egy lépéssel közelebb kerülünk egy olyan jövőhöz, ahol a tudomány haladása nem jár együtt az élőlények szenvedésével, sok esetben halálával.

0: Nagyon sokan fogyhatnának azzal, hogyha este a tévé előtt csak ülnének és néznék a tévét, nem pedig úgy csinálnak, hogy közben valamit a szájukba is pakolnak. Mondják, ilyenkor diétázni akarunk, együnk répát, de hát ehelyett mi kerül elő? A csoki, a különféle magok, no meg a chips. A burgonya chipsről mindig halljuk, hogy egészségtelen, de ha belegondolunk, annak nem kéne egyébként annak lennie, vagy mégis, hát többek között erről is szó lesz. Friedrich Anta séffel beszélgetek, szia Anti.
1: Szia Hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, egészségtelen vagy nem a burgonya chips?
1: Minden nézőpont kérdése, hát hogyha rengeteg olajba készítjük, és tocsog az olajtól, akkor az egészségtelen. De a burgonya önmagában nem egy egészségtelen zöldség, módjával természetesen. A lényeg az, vagy az érdekesség az, hogy ez egy dühös szakácsnak a szüleménye, no, akit fölidegesített egy vendég. Tehát a legenda azt mondja, hogy ez 1853-ban George Crumb nevű séf találtak föl a Mons Lake House nevű étterembe, ami New York államban található, és egy vendég, egyes hírek szerint egy milliómos vendég, Cornelius Vanderbilt idegesítette föl, mert panaszt tett, hogy ez a sült burgony, amit adott, túl vastag, túl puha és nem elég ropogos. És akkor erre a George-unk úgy döntött, hogy jó, akkor jó vékony, hajszálvékonyra leszeletelte a krumplit, olajban ropogósra megsütötte, jól megsózta, és azt küldte ki a vendégnek, hogy itt van, akkor egyért edd meg szárazon, meg sósan.
0: Majd utána mondott még valamit, amit mi nem mondunk, néven, igen?
1: Nem tudom, a poén az, hogy ezentúl Saratoga Chips néven indult el a burgonya chips elődje, és akkora sikere lett, hogy azóta is tart, tehát onnan indult el hivatalosan, mert hogy óriási siker volt a milliómos, azt mondta, hogy élete legjobb burgonyát tette, vagy chipsét tette, és utána elindult 1920-as években már a chips gyártás Amerikába, azóta meg szinte megszámlálhatatlan chips gyártó van. Különböző megoldások persze voltak, hogy ilyen piaszos papírzacskóba vagy dobozba, meg ilyenekbe készítették, de a mai napig tudjuk, hogy ez töretlenül működik. A Magyarországon például reklámtól függetlenül elég sok féle chipset lehet kapni, de például ebben a pillanatban már van olyan, mint pálinkás, vagy paprikás, tejfölös, vagy csípős kolbászos. Ez a pálinkás az egyik érdekesség, nem tudom, hogy hozták össze, de
0: nem
1: ilyen
0: tudom,
1: chips
0: hogy borzasztóan hangzik, igen.
1: Ilyen chips is létezik már, úgyhogy én szerintem újra éli az érdekességét a chips Magyarországon is, mert hogy volt, amikor hú, ez nagyon hízlal, nagyon nem, de most újra elkezdett egy kicsit, hogy mondjam, megpróbálták light verzióban is kiadni, és akkor ez akkor milyen jó. Én fölrakok egy receptúrát. Ez nem az a chips.
0: Ez ilyen kicsit ezért nevetek, olyan kis fenyegetésnek éltem ezt, hogy én felrakok egy receptúra. Oké, Anti, csinál.
1: Ez nem az a chips, amit az acskóba kapni, semmiképpen. Ehhez több idő kell, viszont nagyon finom lesz, úgyhogy ez abszolút mértékben. A lényeg az, hogy hajszál vékonyra kell a burgonyát vágni.
0: És nem úgyhogy a kezünket. Igen.
1: És ha lehet, a sárga héjút használjuk, de na, ez csak a mellékes.
0: Okay.
1: Egy fontos dolgok van.
0: Ezt mindenképpen meg fogjuk akkor nézni, és el fogjuk készíteni. Jobb minden, ami házi, mint a mizacskós legyen ma. Ez a...
1: Akár még csipsz is,
0: akár még...
1: Szia, Anti, köszi! Nagyon szívesen, szervusz, szia.

Szendi Hajni vagyok, és most a békefenntartókról lesz szó, hiszen május 29-e az Egyesült Nemzetek Szervezete a Békefenntartók Nemzetközi Napját ünnepli, emléket állítva azoknak, akik életüket áldozták a békefenntartásáért. Az első ENSZ békefenntartó misszió egyébként 1948-ban kezdődött, amikor katonai megfigyelőket küldtek a közel-keleti tűzszüneti megállapodások betartásának ellenőrzésére. Azóta több mint 70 műveletre került sor a világ különböző pontjain, a Balkántól Afrikáig, Ázsiától Latin-Amerikáig. Az ENSZ kék sisakosai között katonák, rendőrök, civil szakértők is szolgálnak. Feladatuk sokrétű. Védik a polgári lakosságot, támogatják a választásokat, segítik a leszerelést és előmozdítják az emberi jogokat. A békefenntartás nem pusztán katonai jelenlét, hanem komplex, diplomáciai, humanitárius és fejlesztési munkát is jelent. A missziók gyakran háborús újtotta országokban működnek, ahol a helyzet instabil és az ENSZ szerepe kulcsfontosságú az újjáépítésben. A nap célja az is, hogy elismerést adjanak azoknak, akik ezekben a nehéz körülmények között szolgálnak, valamint emlékezzenek azokra, akik szolgálat közben vesztették életüket. A statisztikánk szerint több mint 4000 békefenntartó halt meg szolgálat közben. A mai napon a világ számos pontján ünnepségeket, megemlékezéseket, kiállításokat és iskolai programokat szerveznek. Magyarország is részt vesz az ENSZ békefenntartó műveleteiben, magyar katonák és rendőrök is szolgálnak külföldi missziókban. A békefenntartás eszménye fontos üzenetet hordoz. A nemzetközi közösség képes összefogni a béke érdekében. A világnap lehetőséget ad arra is, hogy felhívják a figyelmet a háború pusztításaira és a béke megőrzésének fontosságára. Az ENSZ célja továbbá az is, hogy hosszú távú megoldásokat találjon a konfliktusok rendezésére. A mai nap mottója gyakran így hangzik, az ENSZ békért szolgál.

0: a 103.9 Best FM.
1: Ezekre a zenékre nőttem fel, és itt mindent hallgatok. Veletek mindig jobban indul a reggelem, és imádom a műsorokat, hogy hallgatok.
0: Best FM. A legjobb zenék.

program a Szelektív Szombat, nem lehet elég hamar elkezdeni szerintem a környezettudatosságra nevelést, és ebben jelentős szerepe van a Szelektív Szombatnak is. Jó régóta már mondjuk, hogy lesz ez az esemény, és végre most már itt vagyunk a finishben, hiszen május 30-án, tehát szombaton, tehát holnap indul ez el, reggel 9-kor, és hát egészen estig zajlanak majd az események, családi vetélkedő napról van szó a környezetünkért, és rengeteg fellépő is érkezik majd, például a Konci Bressz, a Keleti Deluxe, a Kelet Bressz Band és a Bikini Együttes is. Részletek órára lebontva a programról a www.bestefemnyiregyháza.hu-n található.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: További részletek Cserivagép, Debreceni út 233/C, www.cherivagep.hu.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
5: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Burkolatfelújítás zajlik Nyíregyháza közelében. Diákokat, oktatókat ismertek el, és véget ért a szezon a vízilabdásoknak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős útkarbantartási munkálatok kezdődtek a 38-as Tarca-Nyíregyháza közötti főúton. A Magyar Közút Nonprofit ZRT saját kivitelezésben végez nagy felületű burkolatjavítást, csaknem 3 kilométeres szakaszon. A munkák jelenleg az aszfaltozási ütemnél tartanak, ezért az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal is számolniuk kell. Értesült a nyíregyháza.hu. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárás mellett jelzőőrök irányítják a forgalmat az érintett útszakaszon. A munkálatok várhatóan június 10-éig tartanak, ezt követően a burkolati festés és patkarendezés már kisebb forgalomkorlátozással jár majd. A közútkezelő fokozott óvatosságot kér a térségben közlekedőktől. Tehetségnap díjátadó ünnepséget szervezett az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja. Az eseményen adták át az általános és középiskola kategóriában a kiváló versenyző tehetségdíjat, valamint a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíjat is. Szabolcs-Szatmár Berekből csaknem 80-an pályáztak, ebből 59 diák és 18 tanári pályázat érkezett be. Az elmúlt két tanévben az Oktatási Hivatal által meghirdetett országos tantárgyi versenyek, illetve nemzetközi, országos és vármegyei versenyeken legeredményesebben teljesítő tanulókat, valamint az eredményhez nagymértékben hozzájáruló felkészítő tanárokat jutalmazták. Emellett Nyíregyháza önkormányzata és a vármegyei kormányhivatal is adott át külön díjakat, írja nyíregyháza.hu. Győrben játszotta az országos A2-es utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának utolsó fordulóját az Aqua Ese Póló csapata. Mindhárom mérkőzésen a papírformának megfelelő eredmény született. Az U15-ös csapat győztesként szállt ki a medencéből, az U17-es és U19-es csapat vereséget szenvedett. Egyik mérkőzés végeredményesen befolyásolta már az elmúlt héten kialakult végső sorrendet. Eszerint az U15 a harmadik, az U17 a hatodik, az U19 a nyolcadik helyen zárt a korosztályában. Tudatta a Nyíregyházi Vízilabda Egyesület. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Legközelebb két órakor jönnek majd friss hírek. Itt a Best FM-en, ez a 103.9. Szendi Hajni vagyok. Pillanatokon belül elárulom, milyen filmek debütáltak tegnap a hazai filmszínházakban, de lesz kalóriadó, és arra is megpróbálunk választ keresni, mit tartogat számunkra az időjárás ezen a hétvégén.

7 filmújdonság érkezett meg a hazai mozikba, hát aki szeretne filmszínházat látogatni, válogathat bőven, nagyon sok stílusú film van. Megérkezett a Varázslatos Titokfa című családi kalandfilm. Hogy juthat el az ember egy olyan helyre, ahol egymás után különféle világok állnak meg egy kicsit? Ő felléphet rájuk, kielvezheti az épp elért világ összes különleges, dilis, a miénktől eltérő szokását, szabályát, aztán otthagyja és megvárja a következőt. Hát erről szól a Varázslatos Titokfa. Egyébként, hogy nézem a képeket, nagyon látványos, és hát a Bridgerton család duci újságíró hölgye, itt most nem újságíró, hanem más szerepben főszereplő, egészen más stílusú a Backrooms, hátsó szobák című amerikai horrorfilm. Egy bútorüzlet bemutató termének alaksorában jelenik meg egy különleges átjáró, ez okozza a problémát. Egy dán építész Párizsban, ezzel a címmel egy francia életrajzi dráma is megérkezett a hazai mozikba. François Mitterrand, elnök, a francia forradalom 200. évfordulójára új építészeti jelképet szeretne építeni Párizsnak, erről szól maga a film. Debütált a Megszállottság című film is, ez egy amerikai horror, 18 pluszos egyébként, és Michael Johnston a film főszereplője, aki Beard formálja meg, aki régóta bele van zúgva a legjobb barátnőjében, Nikibe, de sosem tudta összeszedni a bátorságát, hogy elmondja, mit érez. Végül úgy dönt, lépni fog, keresi az ehhez megfelelő tökéletes ajándékot, a helyi kristályboltban nézelődve viszont egy különleges újdonságra lesz figyelmes. Négy anya, négy fia, ezzel a címmel egy 18 éven felülieknek készült írvégjáték is megérkezett a hazai mozikba. Egy új regényének kiadására készülő író kénytelen három különc idősebb nőről gondoskodni egy kaotikus dublini hétvége során, erről szól a film. És itt a Vadász idény második része is, ez is egy francia vígjáték, 2 év telt el Szent Hubertben, az élet békés, talán túl békés is, de aztán minden a fenekestől fel is fordul. Jó szórakozást a filmekhez.

0: Törődünk az egészségünkkel, Pallagi Alexandra dietetikussal beszélgetek. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is üdvözlöm a rádió hallgatók!
0: Dúskálunk a gyümölcsökben, sokat beszélgettünk már korábban arról, hogy miért fontos a gyümölcsfogyasztás, és hogy mit tegyünk, és miért fontos az, hogy az idény jellegű gyümölcsöket tegyük az asztalra. De mi a helyzet azokkal, akik cukorbetegek vagy inzulinrezisztensek? Ők hogyan egyenek gyümölcsöt?
1: Én azzal kezdeném, hogy a cukorbetegek és az inzulinrezisztensek is fogyaszthatnak gyümölcsöt, csak a mennyiségekre és az időpontokra kell odafigyelni. Reggelire, utóvacsorára kevésbé előnyös a gyümölcsök fogyasztása, ugyanis ilyenkor jobban megemelheti a vércukorszintünket. Az időpont mellett fontos arra is figyelni, hogy hogyan fogyasztjuk a gyümölcsöket, ez most így furán hangzik, tudom, igen, de arra gondolok, hogy mivel a gyümölcsökszintet, majd utána hirtelen leesik a vércukorszintünk, én itt mindig a hullámvasutat szoktam példakép felhozni, ugye az is nagyon hirtelen felmegy, majd leesik, és azon a ponton, ahol visszaesett a vércukorszintünk, ránk törhet egy farkas éhség. Ennek elkerülése érdekében a gyümölcsöket fontos, hogy kiegészítsük valamilyen összetett szénhidráttal, ezek a gabona alapú termékek lehetnek, például egy kis ropikex, vagy akár szendvics, illetve érdemes még melléjük tenni fehérje zsiradékforrást, például magvakat, sajtot, túrót, vagy hogy maradjunk itt az idén jellegű gyümölcsöknél, például hogy a sárgadinnyét is pármai sonkával szokták sokszor kínálni, és ez egyébként tehát funkcionálisan is fontos lehet, nem csak az élvezeti érték.
0: Vagy a szőlőtt sajttal, dióval.
1: A szőlőtt sajttal, dióval, pontosan körtét is sajttal, dióval.
0: Én például ma sárga barackot ettem Korpovit kekszel 10 óraira. Tehát, hogy így.
1: Ez is. Tehát még egy kis magvat hozzá.
0: Igen, igen, jó van, oké, rendben, igen, igen, és betartom.
1: De már sokkal jobb.
0: Igen, igen. Na most vannak ilyen divatos diéták mindig, és van ilyen gyümölcs diéta is, tehát én nem tudom, hogy a gyümölcs diéta az pontosan azt jelenti, hogy csak napokig valaki gyümölcsöt eszik, vagy van ez a 90 napos diéta, amikor az egyik nap az gyümölcsnap. Erről mi a véleményed?
1: Inkább, hogy kezdeném azzal, amikor valaki tényleg csak gyümölcsöket eszik, és ezáltal próbálja itt a nyári formát elérni, de a gyümölcs diéták veszélye egyrészt abban rejlik, hogy a bevitt kalóriamennyiség valószínűsíthetően alapanyagcsere alá esik, és beszéltünk korábban arról, hogy ez az alapanyagcsere egy adott kalóriamennyiség, amire akkor is szüksége van a szervezetünknek, ha semmit nem csinálunk, és hogyha folyamatosan kevesebbet viszünk be, mint ez az alapanyagcsere, akkor tovább lassul az alapanyagcserénk, és később, amikor visszatérünk egy normál étrendre, akkor többet viszünk vissza, mint amennyit sikerült leadni. A másik probléma, hogy nem visszük be a szervezetünk számára szükséges tápanyagokat, mint fehérjék, zsiradékok. A szénhidrátokból is ugye csak a gyorsan felszívódó változatokat tudjuk biztosítani a gyümölcsök által. A vitamin ásványanyag bevitelünk sem lesz megfelelő, ami szintén érdekesen hangzik, hiszen ugye a gyümölcsök dúskálnak vitaminokban, ásványanyagokban, de például hiányzik belőlük a húsokban található B12, vas, tejtermékekben található kálcium, és még sorolhatnám.
0: Tehát nagyon egyoldalú lesz a táplálkozás, hogyha ezt pontosan csináljuk, és utána hiába fogytunk, valószínűleg kétszer annyit hízunk vissza, tehát hogy így akkor ezt engedjük el. De amikor valaki ezt a 90 napos diétát csinál, és nem tudom hány naponta csak gyümölcs van?
1: Hát a 90 napos diétánál ugye alapvetően az a háttér, hogy minden nap más tápanyagokat kell fogyasztani, van egy szénhidrát nap, egy fehérje nap, gyümölcs nap, és azt hiszem, hogy minden reggelire egy gyümölcsöt lehet enni, de például valakinek van akár egy felismert, vagy egy nem felismert cukorbetegsége, és a reggelit mondjuk egy 30-40 deka, vagy akár fél kiló gyümölcsel kezdi, akkor már ugye láthatjuk, hogy az nem lesz ideális, hiszen az egetig emelkedik a vércukorszintje, igen. Abban az esetben egyébként, hogyha valaki életmódváltásban van, és egy picit megakad a testének csökkenés, akkor lehet egy-egy nap, amikor egy ilyen gyümölcs napot beiktat, hogy picit úgy újra elénhítse ezt a folyamatot, de az, hogy hetente többször ilyen gyümölcs napot beiktassunk, szerintem az nem előnyös, már csak a vércukorszintünk miatt is, mert rendben, hogy sok gyümölcsöt ehetünk, de folyamatosan azért éhesek leszünk, hiszen csak a gyorsan felszívódó cukrokat visszük be ezeken a napokon.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Szendi Hajné vagyok, és már is mondom, hogy alakul a hétvége időjárása. Szombaton általában több órás napsütés várható, de észak felől átmenetileg erősen megnövekszik, megvastagszik majd a felhőzet. Főleg északkeleten beborul az ég. Eső, zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő holnap, északnyugaton még az ég is megdörrenhet. A nyugati a szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Holnap 8-15 fokra ébredünk, de a hidegre hajlamosabb helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Hát ahogy lenni szokott, északon, Salgótarján, Ózd térségében csak 5 fok lesz. Délután többnyire 26-31 fok közé melegszik majd fel a levegő hőmérséklete, északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérünk majd. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, viszont záporzivatar előfordulhat, melyre legnagyobb esély a Dunántúlon van. Az északnyugat észak irányba forduló szél is megélénkül, megerősödik, zivatarok környezetében jönnek a viharos széllökések. Vasárnap hajnalban 9-18, délután 25-31 fok lesz.

Jönnek a hírek mindjárt itt a Best FM-en, és ez számomra a búcsút is jelenti, de még mielőtt átadnám a szót Dékán Pistének, aki a hírek után a műsorvezető lesz, szeretnék egy-két programot ajánlani. Megnyílt egy kiállítás tegnap a Szép Irodalmi Figyelő képregényeiből, tehát irodalom és képregény. Ez az, ami várja az érdeklődőket egészen június 26-áig a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Minden mellett kézműves foglalkozás indul ma 5 órakor, a helyszín a Kertvárosi Közösségi Ház lesz. Szombaton gyógynövénytúrára indulhatunk a Sóstói erdőben, olvasással, gyógynövényes és természetkommunikációs könyvek használatával egybekötött gyógynövénytúra lesz, majd Hajdú Zsanett biológus gyógynövény szakértő vezetésével. A program ingyenes, várják az érdeklődőket szombaton reggel 9-kor. Szombaton jön a Szelektív Szombat, ez egy nagyon-nagyon fontos program, reggel 9-től népesül be a Kossuth tér, és hát egészen estig zajlanak majd a programok, amit a Bikini Együttes koncertje zár majd le. Részletes események, programok ezzel kapcsolatban a bestfmnyiregyháza.hu-n. Hetedik alkalommal szervezik meg a helytörténet és családkutató konferenciáját. Mindez június 5-én lesz majd délelőtt a Magyar Nemzeti Levéltár Vármegyei Levéltárában Nyíregyházán, délután pedig majd a Kálai gyűjteménybe várják az érdeklődőket. És kiállítás még egy, június 9-én nyílik majd meg a Váci Mihály Kulturális Központban és tagintézményeiben működő a szakkörök munkáiból nyíló tárlat. Június 9-én tehát kinyitják az Alvégesi Művelődési Házban a kapukat, és meg lehet nézni ezeket a csodákat, és hát erre június 26-áig lesz lehetőség. Nem mondtam el minden programot, amire hát elmehetünk, ellátogathatunk itt a vételkörzetünkben. Érdemes rá kattintani a weboldalunkra. Én nagyon kellemes, szép délutánt kívánok, a hírek után tehát jön Dékán Pisti, én pedig hétfőn, ami már június lesz. Döbbenet, de nem baj, föl tudom majd venni a ritmust, mert június 1-je végre hétfőre esik, tehát egy hétig majd tudom, hogy milyen nap van és hanyadika. Szenti Hajni vagyok, kellemes, szép délutánt, jó hétvégét!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: További részletek Cherry Vagép, Debreceni út 233/C, www.cherryvagep.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM.
6: Gyerekek ültettek virágot Nyíregyházán. Üzleti angol workshop vállalkozóknak és zárul a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyerekekkel közösen ültettek virágot a Nyírvévé munkatársai Nyíregyházán. A városüzemeltető közölte, folyamatosan zajlik az egynyári virágágyások kialakítása. A városszépítő munkákból a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményének diákjai, valamint a nyíregyházi Ridenc gimnázium, szakiskola és kollégium tanulói is kivették a részüket, idén is. Azt írják, a környezettudatos nevelés a gyakorlatban dől el, azzal, hogy a fiatalok tesznek a közvetlen környezetükért, maguk is a városkép aktív formálóivá válnak, és átérzik a közös értékek megóvásának súlyát, fontosságát. A társaság célja az, hogy a gyermekek bekapcsolódjanak a közvetlen környezetükben lévő értékek megismerésébe, megóvásába és gyarapításába. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Kiemelten fontos feladatának tartja a fiatal generáció környezettudatosságra való nevelését. Ezért kulcsfontosságú, hogy a város tanulói aktívan részt vegyenek egyes városszépítő feladatokban, írják. Gyakorlatorientált üzleti angol kommunikációs workshopot szervez a vármegye vállalkozói számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az esemény célja az, hogy a résztvevők magabiztosabban és hatékonyabban tudják kezelni az angol nyelvű üzleti és tárgyalási helyzeteket. A workshopon valós üzleti helyzeteket modelleznek szerepjátékok és szituációs gyakorlatok segítségével. Két alkalommal, június 9-én és 10-én várják az érdeklődőket. Vállalkozókat, cégvezetőket, értékesítési területen dolgozó szakembereket várnak, és mindenkit, aki külföldi partnerekkel dolgoznak, vagy tervezik a nemzetközi piacra lépést. Jelentkezés és bővebb információ a szapkam.hu oldalon. Jön a Deák Ferenc Akadémia Egyesület idei előadás sorozatának záró programja. Idén hírhet náci vezetők kerültek fókuszba. Június 2-án Adolf Eichmann Rudolf Höss lesz a téma. Ungvári Krisztián történész, kutatóprofesszor, az MTA doktora lesz az előadó. A délután kezdődő előadást a Móricz Zsigmond könyvtárban rendezik. Bővebb információ a Nyíregyházi Intézmény honlapján érhető el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy

péntek délután újra miénk a pálya, 2 után járunk 3 perccel, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és ma is van 4 óránk, hallgatni a legnagyobbakat, tájékozódni, játszani, és majd a következő órában teszünk egészségünkért, a csak 10 perc is érkezik, a Night Shift is várakozik, igazán jó a program, kezd a No Doubt!

énekelte a The Sound Lovers a Runaway után. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 23 fok a hőmérőn, 1-2 felhő felettünk. Komoly dolgokra készülni nem érdemes. A közepesen felhős időjárásunkban még északnyugati a széllel kell számoljunk, mely egyébként mérsékelt is fordul majd déli, délnyugati irányúvá. Az esti a hajnali percekben 9 fokot remélhetünk mindösszesen. Az allergénekre érdemes készülni, a pázsit fűfélék magas, a fenyőfélék és a csalánfélék közepes szintje okoz problémát az allergiásoknak. Tünetei tehát erősek. Folytassuk dalokkal, jön Ty Cruz, ez a Dynamite.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.

A bajnok az Iron Mafiától és Takabu mindjárt, előtte pedig tűzgyújtási tilalom, méghozzá országosan indult ez a mai naptól. Mint ilyenkor lenni szokott, a tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá vasút és közúti fásításokon, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. Sajnos nem láttam az előrejelzéseken komolyabb mennyiségű csapadékot. Pontosabban a jövő héten érkezhet majd egy hideg front nyomán némi eső, de mindösszesen 5 mm-t várunk, azt is majd szerdán, ez nagyon kevés, látva itt a tavalyink vízszintjét, ettől azért sokkal több hiányzik a föld felsőbb rétegeiből. Hát nyilvánvalóan ezért is van tűzgyújtási tilalom. Stakabóval folytatjuk Matchbox 20, de lát is hallgatjuk mindjárt.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától.

Itt énekelt a Spice Girls, és majd Madonna Musicjával azonnal folytatjuk, illetve lendítjük tovább a perceket. Jó munkát kívánok itt a péntekben, kitartást a mai melóhoz, mégis beszélgessünk itt a fociról, melyet nagyon sokan várunk, melyre nagyon sokan felutazunk majd Pestre. Ugye ez az UEFA Bajnokok Ligája, mely hát a hétvégén pörög ezerrel, és emiatt Pesten rengeteg lezárásra kell számoljon, így érdemes időben megtervezni majd az utazását a kamionosoknak is. Nekik egyébként rendkívüli kamion stop lesz szombaton, hajnali 5 órától 17 óráig, illetve szintén szombaton 10 órától vasárnap 22 óráig kamion stop lesz, közölt ezt a közlekedési és beruházási minisztérium. Úgyhogy ez egy ilyen rendkívüli állapot, nyilvánvalóan a tömegre, az extra forgalomra felkészülve számítson erre, tájékozódjon a Best FM oldalán, a cikket megtalálja az MT-n is. Madonával folytatjuk, aztán a Compact Disco Te megint című dala is itt pörög a legnagyobbak.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És Alisszal a első órán itt vagyunk mindjárt három, amikor is a játék indul itt a Best FM-en. A Pizza Buffia ma is itt van velünk, hogy hozza ezt a szuper játékot, melyben pizzákat nyerhet valaki, majd a 4 órai hírek előtt. A játékszabályokat jól ismerik, a bejegyzést már megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődött a strandszezon. Jubileumot ünnepel a Vörös Kereszt, és a gyerekeké lesz a főszerep. Kovács Rádai Andrea vagyok. Beindult a strandszezon Nyíregyházán. A tófürdő után hétvégén a parkfürdő is megkezdte részleges működését, számol be a város honlapja. Utóbbi létesítményben az egyik kültéri medencét nyitották meg pünköstkor. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június közepétől várja majd a vendégeket. Matavovszki Dániel, a Sóstógyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, tavaly a júliusi néhány hetes kedvezőtlen időjárás miatt vegyes szezont zártak. Abban bíznak, hogy idén nem lesznek ilyen napok, hanem forró nyári időszak elé nézünk. 145 éves fennállását ünnepli idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából a vármegyei szervezet is nagyszabású ünnepséget tartott. Szerveztek emellett csapatépítő programokat, és a közösségi médiában is megemlékeznek az évfordulóról, mondta rádiónknak Gunály Edina, a karitatív szervezet szabolcs-szatmár-beregi igazgatója.
3: Ami végigkíséri az eseményeket, az a vármegyei szervezetnek a Facebook oldalán érhető el, 145 történet. Ez azért nagyon fontos nekünk, ez a 145 történet, mert ebben önkéntesek, munkatársak, aktivisták, bíradók szólalnak meg, akik elmondják, hogy számukra miért fontos a Vörös Kereszt, és mit jelent számukra az, hogy ehhez a szervezethez tartoznak. Ezek nagyon inspiráló történetek, hogy ki hogyan került velünk kapcsolatba, nagyon sokan nagyon-nagyon régóta dolgoznak velünk együtt, mi volt az, ami megszólította őket, és miért pont a Vörös Kereszt az, ami miatt ők úgy gondolják, hogy jó önkéntesnek lenni. Az önkéntesség az amúgy is egy nagyon fontos dolog, hiszen az emberek a tudásukat, az idejüket áldozzák arra, hogy valamilyen jó ügy mellé álljanak, és ezt a jó ügyet szolgálják.
2: A gyerekeké lesz a főszerep vasárnap a Kossuth téren. A Nyíregyházi Önkormányzat délután szervezi a Városi Gyereknapot. Színpadi műsorokkal, koncertekkel, táncbemutatókkal, interaktív gyermekelőadásokkal, valamint vidámparki játékokkal és óriás mesefigurákkal is készülnek a szervezők. Lesznek kísérő programok is. Így például interaktív nyelvi és kreatív foglalkozások, fejlesztő játékok és matematikai kihívások is várják a családokat, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen viszont élénk erős lesz a szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Három perccel járunk, három óra után elstartoltak a játékos percek. Ez a Pizza Mafia játék, amelyben egészen 16 óráig együtt játszunk, beszélgetünk. A téma, mely a játékunk beugró kérdése. Megvan már Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Kezdjük, énekelje Lady Gaga!

Paparazzi Lady Gaga-dal, aztán már is folytatjuk, majd Kohánszki Royal és önnek is fütyörész is, méghozzá Vigával itt a pénteki melóban, miközben elstartolt a Pizza Mafia játéka, és melyben megnyerheti ma is a szuper pizza menüt a 4 órai hírek előtt benne Gusztóval és a bolognese pizzákkal. A bejegyzést megtalálja már Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és akkor hozom a sztorit, képzelje, elromlott a kávéfőzőnk. Hosszas-hosszas kávézgatások után egyszer csak úgy döntött, hogy nem nagyon akar kávét főzni. Nekünk egy automatánk van, megnyomom a gombot, lefőzi a kávét. És hát az elmúlt néhány napban várjuk, hogy elkészüljön, aztán úgy néz ki, hogy ez nem is lesz olyan egyszerű, lehet, hogy mégiscsak másabb kávéfőző típusra kell, hogy essen a választásunk. Így került fel Facebook oldalunkra a játék kérdés: ön hogyan issza a kávét? Persze tudom én, hogy melegen, meg a szájához emeli a csészét, ez megvan, de minden más érdekel. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán cseverészünk, én pedig regisztrálom a játékba. Kohánszki Roy énekel ide, meg jön az Enigma dala is, aztán a Curtis-szel, meg Király Viktorral mehet a tánc.

A tánc Király Viktorral és Curtisszel, itt a legnagyobbak között, J-Lo pedig várakozik arra, hogy megbeszéljük, hogy mi a helyzet a játékunk kapcsán, mely ma is pörög Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza ugye így vehet részt a Pizza Mafia játékában, hogy ott keresi a bejegyzést, és hozzászól a feltett kérdéshez, válaszol a feltett kérdésre. Igazából én így tudom majd regisztrálni a játékba Bad Bob nevét virtuális kalapunkba, hogy szoktam volt mondani, és innen sorsolok majd a 4 órai hírek előtt egy kicsivel, akkor megtudjuk, hogy ki lehet a szerencsés és hazaviheti a Pizza Mafia ajándékát, a szuper pizza menüt. Arról szól a mai játékunk, hogy hogy issza a kávét. Mert meséltem, hogy a kávéfőzőnk beadta az unalmast, és most ilyen kutyulóst kevergetünk, ezt a instant kávét, amitől tényleg feláll a szőr a hátamon, egyáltalán nem bírom elfogyasztani, de valahogy életben kell, hogy tartsam magam, szóval nálunk ilyen kávé van most jelenleg, legalábbis még nem tudunk venni egy új kávéfőzőt. Szóval, ön hogy issza a kávét? Itt van Pál üzenete, tejjel, cukor nélkül. Gábor az innyenc, két cukorral, tejjel és egy kis mézzel. Évi az erősségétől függően választja a cukor mennyiséget, 2 vagy 3 cukor plusz tej. A cukor az veszélyes. Jolán pedig a komplett a cukor kombóban találja meg a legjobb kávézás élményét. Milyen kávéfőző? Azért ezt a kérdést is fel kellett volna tegyem. Na mindegy, ha gondolja, akkor írja meg így üzenetét, én pedig folytatom dalokkal, J-Lo-val, Love Don't Cause a Thing, aztán itt lesz majd a Más Lettél, New Level Empire-rel is, Groove House-zal, ez már a folytatás.

Énekelt a Pussycat Dolls, has-has hozta a lendületet, hát biztos bekávéztek a csajok. Itt vagyunk fél időben, Városinfóval folytatjuk, és közben nézzük a játékot, mert ma is érdemes keresni, legalábbis, hogyha szeretne pizzákat nyerni a Pizza Mafiától. A Super Pizza Menü ma is itt előttünk virtuálisan, jó melegen és illatosan, bár ahogy mondtam ezt virtuálisan, tudom egyelőre átélni, ön pedig ennek majd fizikai valóját is tapasztalhatja. Holnaptól legalábbis az, aki ezt megnyeri, és az, aki majd ezt nagyjából két hétig veheti át a srácoktól. A kérdés a kávézásról szól, hiszen tönkrement a kávéfőzőnk is. Jaj, de felbosszantott. Szóval ön hogy issza a kávét, így várom üzeneteit. A számmal Ildikó humorizált, két cukor, tejpor, egy kis tejszínhab, forrón, sok tejhabbal, kis mízzel, csendben és egyedül ágott a üzenete. Tejjel és tejszínhabbal kaptam az üzenetet Nórától, két cukor, tejpor, Rita választása, és itt van Flóra üzenete, csak

0: négyzetméter körüli új lakás, kulcsra készen, gépesített konyhával, csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
4: Kedves nyíregyházi rádió hallgatók, városunk lett az egyik legnépszerűbb belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén egy friss turisztikai összesítés szerint. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az első helyen, elsősorban a Sóstó térségében található programoknak, az Aquarius élményfürdőnek és a Nyíregyházi állatparknak köszönhetően. A legtöbb vendég két éjszakára foglalt szállást, és továbbra is keresettek a wellness szolgáltatásokat kínáló helyek. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások is jelentősen növelték az érdeklődést a város iránt. Megkezdődött a nyári virágok kiültetése Nyíregyházán, a következő hetekben több mint 40 ezer egynyári dísznövény kerül a közterületekre a nyírvévé munkájának köszönhetően. A megszokott virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak és különleges növénykompozíciók díszítik majd a várost. A könyvtár előtt egy hatalmas nártisz alakzat, a Józsavárosban pedig virágpandamacik várják majd a járók előket. A város célja, hogy Nyíregyháza még színesebb, otthonosabb és virágosabb legyen a nyári szezonban. Több nyíregyházi játszótéren is fejlesztéseket végez a Nyírvévé Nonprofit Kft. A biztonságosabb és modernebb játék érdekében. Cserélik az előregedett homokozókat, a nyári melegre készülve pedig több helyszínen napvitorlákat is kihelyeznek. A Fazekas János téri játszótéren új csúszdavár, egyensúlyozó játékok és különböző hinták várják majd a gyerekeket. Június 2-án nyílik meg a Mohács 500 című kiállítás a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben. A tárlat országos múzeumi összefogással valósul meg, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum és a Déri Múzeum közreműködésével. A kiállítás a hódoltság korát mutatja be, miközben az intézményben jelenleg is több tárlat várja a látogatókat. Az idei év a Kállai Kristóf emléképjegyében telik. A gyűjtemény alapítójának születésének 110. évfordulója alkalmából. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
3: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

hogy legyen miről álmodnod, így fejezte be gondolatát a Well Hello a zuhany, belém után majd fekszünk a strandon. Énekelnek nem sokára a Bagossék, a játékunkat pedig megtalálja most is Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Pörögnek a hozzászólások, mindenki pizzákat akar. Nézzük, kik válaszoltak már a kérdésre. Peter ezt írja, két cukorral, tejjel. Aztán itt van Edith, ő azt írja sehogy, szerintem nem szereti a kávét. Mondjuk én talán nem is tudom elképzelni a reggeleket. Két cukorral Erika, és Marika pedig feketén fogyasztja. Ildikótól fényképet kaptam, tök jó, hogy éppen nem kávéztam, és ez csorgatja a nyálam. Gyorsan, hidegen és cukor nélkül. Attila üzenete, ez már a második hideg kávé ma. Aztán itt van Éva üzenete, csak simán feketén, ha én készítem el. A párom szokott egy kevés cukrot belecsempészni. Hoppá! Pörögnek itt a szokások, a kávézási szokások. Írja meg ön is, hogy hogyan szereti ezt a feketét, és remélem, hogy szerencséje lesz. Nem sokára már majd sorsolok, 20 percünk van együtt játszani.

Egy csipetnyi diszkóban hömpölgés, Denzeldel a Pump It Up, után majd noxolunk és befordultunk az utolsó kanyar után a célegyenesbe, 10 percünk van együtt játszani. Foglaljuk össze a mai játékunkat, melyet ma is Facebook oldalunkon talál, és ma is a Pizza Mafia jóvoltából indulhatott el, és majd záródik is le nem sokára, hiszen ők adják a nyereményt a Super Pizza menüt Benne Augustóval és a Bolognese pizzával, melyeket már holnap át is vehet. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen kávézási szokásai vannak, hogyan fogyasztja a kávét. A kávéfőzőnk adta fel így a mai napon, illetve néhány nappal ezelőtt a feladatot, hogy főzze nekünk ezt a feketét, és ezért fogalmazódott meg bennem a gondolat, mert az a kérdés is felmerült, hogy le kellene cserélni a régi kávéfőzőt. Szóval, hogyan fogyasztja a feketét, így vártam üzeneteit, rengeteg hozzászólás érkezett, és nem sokára sorsolok is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez már a finish vonal, mindjárt 4 óra, amikor is a közlekedéssel foglalkozunk itt a Best FM-en. Nézzük így a mai nyertesünket. Ugye arra voltam kíváncsi, hogyan iszza a kávét. Elmeséltem a sztorit, és ezzelre jönnek a hozzászólások. Javarészt cukorral, meg tejjel, meg mindennel is isszuk a kávét. Néhányan egyébként úgy válaszoltak, hogy hidegen is szívesen fogyasztják, vagy csak hidegen fogyasztják. El se tudom képzelni, hogy milyen lehet a hideg kávé. Én nem tudnám meginni. Na nézzük, hogy ki lett a szerencsés. Az üzenet egyszerű, és így hangzik. Tejjel, cukor nélkül. A szerencse most Barbarára kacsintott. Ő viheti haza a pizzákat, pontosabban mehet érte majd. A szuper pizza menü tehát az öné így a pénteki napon. Köszönöm mindenkinek figyelmét, hozzászólását. Hétfőn indítjuk újra a Pizza Mafiás játékunkat itt a Best FM-en. Most pedig jönnek a hírek.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempus közalapítvány által kezelt program keretében.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: További részletek Cherryvagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagép.hu. Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán fejlesztő központ. molnarkastelylevelek.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Burkolatfelújítás zajlik Nyíregyháza közelében. Diákokat, oktatókat ismertek el, és véget ért a szezon a vízilabdásoknak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős útkarbantartási munkálatok kezdődtek a 38-as Tarca Nyíregyháza közötti főúton. A Magyar Közút Nonprofit ZRT saját kivitelezésben végez nagy felületű burkolatjavítást, csak nem 3 kilométeres szakaszon. A munkák jelenleg az aszfaltozási ütemnél tartanak, ezért az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal is számolniuk kell. Értesült a nyíregyháza.hu. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárás mellett jelzőőrök irányítják a forgalmat az érintett útszakaszon. A munkálatok várhatóan június 10-ig tartanak. Ezt követően a burkolatjel festés és patkarendezés már kisebb forgalomkorlátozással jár majd. A közútkezelő fokozott óvatosságot kér a térségben közlekedőktől. Tehetségnap díjátadó ünnepséget szervezett az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja. Az eseményen adták át az általános és középiskola kategóriában a kiváló versenyző tehetségdíjat, valamint a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíjat is. Szabolcs-Szatmár-Berekből csak nem 80-an pályáztak, ebből 59 diák és 18 tanári pályázat érkezett be. Az elmúlt 2 tanévben az Oktatási Hivatal által meghirdetett országos tantárgyi versenyek, illetve nemzetközi, országos és vármegyei versenyeken legeredményesebben teljesítő tanulókat, valamint az eredményhez nagy mértékben hozzájáruló felkészítő tanárokat jutalmazták. Emellett Nyíregyháza önkormányzata és a vármegyei kormányhivatal is adott át külön díjakat, írja nyíregyháza.hu. Győrben játszotta az országos A2-es utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának utolsó fordulóját az Aquaese Póló csapata. Mindhárom mérkőzésen a papírformának megfelelő eredmény született. Az U15-ös csapat győztesként szállt ki a medencéből, az U17-es és U19-es csapat vereséget szenvedett. Egyik mérkőzés végeredményesen befolyásolta már az elmúlt héten kialakult végső sorrendet. Eszerint az U15 a harmadik, az U17 a hatodik, az U19 a nyolcadik helyen zárt a korosztályában. Tudatta a Nyíregyházi Vízilabda Egyesület. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. Délután 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

4 óra után figyelem a közlekedésen, a fókusz itt, tehát várom ma is észrevételeit. Hozta meg velem, mit lát az utakon, 30-33-33-109. Most már így gyűjtjük a legfontosabb útinfókat, nagyon szép az idő, 23 fokra készüljön a közlekedés perceiben.

akár ébredhet Berrivel is, legalábbis a dalban ez volt. A Best FM-en hallott a DK-n István vagyok. Várom út infóit 30 330 339. A városban számtalan helyen vannak megsért közműfedlapok, melyek színbehelyezésével kapcsolatban elindultak a munkálatok, például a Dózsa-György utcán is egyet sikerült kijavítani, de van mire figyelni még ezen kívül, ugyanis a Debreceni út bevezető oldalán több helyen ez még mindig akadályt jelent, illetve a Szent István utcán is, a kórház előtt is, a busz megállóban is van egy ilyen. Bójákkal jelölték ezeket, azonban kerülgetni mindenképpen szükséges, és így ez még nagyobb forgalmi helyzetet okoz. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódik a parkoló felújítási munkálata, felbontották az útburkolatot, a munkálatok a gépjárműforgalmat is érintik. Ezt is jól ismerjük, mert pont úgy, ahogy a Vasvári Pál utcán pörgő munkálatokat a körforgalom építése miatt itt számtalan változásra, akár napi szinten is számolnunk kell. Ugye a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom, a Stadion utca egy része, Zsák utca, munkagépek dolgoznak, az autósokat arra kérik, hogy figyeljünk a parkolási rendre, nehogy olyan helyen tegyük le a verdát, ahol ez nem szabályos, mert akkor utána csak nehezítjük a munkálatokat, és nehogy baj legyen a verdával, ugye, hogyha nem a parkolóban állunk, erre nagyon nehéz utána felelősséget formálni. Hát erről ennyit, aztán várom észrevételeit, kiegészítéseit, 30 330 303 9. Hasi zsír eltüntetése, ez a téma ma, pénteken egy lezáró akkordként Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával a Csak 10 percben, 4:30-kor.

0: Énekelt Tom Novi, csak 10 perc előttünk, hasi zsír eltüntetése a téma ez. Szakács Tibor, dr. Móri Gyula beszélget a folytatásban. Előtte megnézzünk körbe az utakon, mivel számolhat, mivel készüljön. A 38-ason továbbra is tart az útfelújítás, mely hát kisebb araszolással jár. Sebességkorlátozásra, forgalomkorlátozásra számítani kell. Ez egy 3,5 kilométeres szakasz, mely új útburkolatot kap. Sebességkorlátozás még Nagykálló is Nyíregyházzal között, ugye ott az épülő körforgalomnál ezzel is számoljon. És dolgoznak a Sugár utcán is, csapadékcsatorna kiépítése. Zajlik útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben, észrevételeit pedig várom, írja meg üzenetként 30 333 1039. Csak 10 perc, ezzel folytatjuk, aztán majd jön George Michael énekeljen.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
2: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Bekapcsoltam most már a felvételt, jó? Már csak azért is, mert most elárulom a hallgatóknak egy kis műhely titkunkat, hogy most még diskurzust folytattunk doktor úrral, csak 10 perc volt, különben indul, én Szakács Tibor vagyok, dr. Móri Gyula a telefon túloldalán. Próbáltam a tegnapi adás végén, ugye azt megjegyezted, hogy te engem most le fogsz fektetni, próbáltam ezt kikutatni, hogy most ez mi lesz, meg jól öltöztem-e.
4: Aggódtál.
3: Hát persze, nem akarok leégni. Hát most ez, most ne arra, hogy én, nekem is van azért önérzetem, meg hiúságom, meg ilyenek. Tehát,
4: hogy... Volt az enyém, nem számít, mikor. ugye, na jól van, a fagyi visszanyal. Oké. Okay. Eljött a nagy nap, Tibi.
3: Most ez akkor ez nekem a szívó hét, mert eddig csak engem elemeztünk.
4: Így van. Ez igen. Ne, ja. De figyelj rám, ez egy fontos adás lesz mindenkinek. Rajtot fogok demonstrálni, de az adás mindenkinek fontos lesz. De jó. Mert el fogok árulni egy trükköt.
3: Amúgy mert mit akarunk kideríteni? Tehát, hogy...
4: Ugye mit mondtunk a múlt héten? Nincs olyan gyakorlat a világon 2026-ban, amivel célzottan tudsz hasi zsírt megszüntetni.
3: És van?
4: Nem szünteted meg, de létezik egy speciális mozgásforma, és akkor akadtam rá, amikor ezt a jelentést meg akartam alapozni, tényleg nincs ilyen mozgás, és a kutatásokat átnéztem. Van egy speciális mozgás, egy gyakorlat, ami nem csökkenti ugyan a hasi zsírt, de a lapos has felé vezető megoldást azt elhozza. Uh-huh. És nem is igényel heroikus erőfeszítést.
3: Na. Jó, de fura ez.
4: Oké, a hasi zsír egyrészt

0: Van egy mozgás, ami segít, csökkenti, valójában nem csökkenti igazából a hasicsit, csak feszesíti a hasadat. És akkor nagyon sokan jönnek ilyenkor, ja, akkor hasprés, meg felülés, meg plank, meg ilyenek. De én azt mondom erre, hogy nem, ez egy fűző.
1: Mi?
0: Fűző, tudod mi az a fűző?
1: Hát a hölgyek alkalmazták.
0: Így van, na.
1: Több száz évvel ezelőtt.
0: Így van, de most nem akarok rá fűzőt tenni, hanem van a testben egy természetes fűző, ami kioldódik, ellazul. És ez egy természetesen beépített fűző, ha nem használod, vagy túlnyújtod, akkor ugye nem fogja ellátni a feladatát. Ez egy faszia. Ilyen van a karodon is egyébként, ha valakinél kialakul az integető izom. Ott is van egy ilyen fűző, és az is ellazul. Na és ugyanilyen fűző játszik szereped a has feszességének a tartásában. És hiába csinálsz 200 felülést, ezzel nem tudsz mit csinálni. A plank minimálisan, nagyon-nagyon minimálisan hat rá, de igazából az a baj, hogy a plankot a legtöbb ember nagyon minimális ideig tudja csinálni. Mennyi ideig bírsz plankot csinálni?
1: 30 másodperc.
0: Ezért mondom, hogy azzal nem sok minden.
1: De miért az kezdeni. Nem jó?
0: Hát hogy ne? Aki hát először próbálja, ezt akartam mondani, aki először próbálja, annak néhány másodperc is heroikus küzdelem. A 30 az önmagában a 10 másodperchez képest kiváló, de nem elég de ahhoz,
1: neked
0: hogy
1: mennyi megy úgy őszintén?
0: Természetes, én ezt inkább perc, nem mondanám meg.
1: Ja.
0: Nekem mielőtt nem volt meg a bezuhanásom, 10 percet tudtam.
1: 10 percet?
0: 10 percet, igen.
1: Hát én... A legelső körben kezdve próbálkoztam.
0: De
1: hát az is óriási. Az brutál. Ha szabályosan csinálod,
0: nagyon
1: az nagyon.
0: Szabályosan csinálom, és nagyon rossz. És ez azért van így, mert a feleségem éjjel-nappal csinálja, és hát az borzalmas nagy égés, mikor tovább tudja tartani, mint te. Tehát azt nem lehet. Azt nem lehet hagyni, ezeket a kihívásokat el kell fogadni.
1: De miért ne lehetne jobb a Zsuzsi, mint te?
0: Hát mert hogy szegénynek fele annyi ideje nincs magával foglalkozni, vagy úgy értem, hogy neki nem az a dolga, mint nekem, hogy saját magammal foglalkozzak és mérési eredményeket
1: nem,
0: mutassak.
1: Két dolga van, magával meg veled.
0: Na, akkor neki dupla annyi munkája van, ezért tud tovább tartani plankot. Na, lényeg, ami lényeg, testkeresztező gyakorlat, ezzel ezt meg lehet oldani, tehát a két ellentétes oldali végtag mozgásából adódó feszülést fogjuk kihasználni.
1: Jó?
0: Tehát az ellentétes oldali alsó-felső végtag távolítása hozza ezt a keresztbe feszülést.
1: Aha.
0: No.
1: Hanyat fekszünk?
0: Hát igen, eldöntheted, hogy a földön fekszel hanyat, vagy az asztalra fekszel.
1: Hát nem tudok az asztal, mert nem tudok rendet tenni, tehát igen, földön. Jó, viszont
0: Na akkor ez olyan lesz, csak míg te ott elkészülsz, elmondom, hogy ez egy ilyen belső öv, mint egy belső derék szinten. Csípő hasznékonyabbnak tűnik, tartás javul, az alsó háti fájdalom is csökken, csak hogy szóljál, ha elkészültél.
1: Na most itt elnézést csak még. Nem, ezt is át kell itt tenni. Hát jó, hát most, na. Ember, hát.
0: A gyakorlat elnevezése a következő, hogy mivel viszlek vele, ez a büdös bogár gyakorlat. Jó, nevezhetjük halott bogár gyakorlatnak is. Mindegy, onnan kapta a nevét,
1: hogy
0: úgy néz ki.
1: A mikrofont ide, néha nem fogsz hallani, akkor jó.
0: Na. De fogom, most hallak. Na, szóval gyere büdös bogár, csináljuk. Tehát úgy néz ki, mint amikor egy elpusztult bogár a hátára ford, tehát feküdj a hátadra,
1: igen?
0: És a két kezedet merőlegesen tartsd a mennyezet felé,
1: igen?
0: És a két lábodat is tartsd, de csak a combodat tartsd merőlegesen a mennyezet felé, arra derékszögbe már megtörheted a lábszáradat. Jó, tehát ilyen felfelé áll a kezed, meg a két lábod térdig, de előre felé megy a két lábszár. Na, innentől kezdve a nyújtott bal karodat kezd el a füled mellett lefelé vinni, míg a jobb lábadat, tehát az ellentétes oldali lábadat is kezd el kinyújtani, és közelíteni a padlóhoz, de ne tedd le, és nagyon vigyázz arra, hogy a hátadat erősen nyomd. Nem görbülhet fel a háti így, ezt a hátat erősen nyomd a padlóhoz.
1: Hát ez nagyon akkor, gáz.
0: És onnan húzd vissza, ha ezt megcsináltad, és csináld meg az ellentétes végtagoddal, vagy két végtagoddal is. és érzed, hogy a

0: hogy egy ilyen furcsa keresztfeszülés megy a testet középső részén.
1: Ú, tehát nekem recseg ropog a hátam a csigolyán.
0: Az is jó. Oh. Kicsi bogár. Úgy is mondtad, nem, hogy bogaram, nincs semmi baj.
1: ez nagyon ciki.
0: Nem, ez nagyon jó.
1: Tudom,
0: ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat. Nehéz, és gyönyörűen kezdi ezt a fasziát megerősíteni, aha, és onnantól kezdve ez viszont, mint ahogy mondtam, egy deréksi, egy női öv tartja ezt a régiót, és onnantól kezdve, ugyan nem lesz kevesebb a zsír egy milligrammal sem, de mivel ez a tartó öv ez megerősödik, ezért bentebb, laposabban tartja ezt az egész rendszer.
1: Peci, mennyi nem? Most azt hiszem, hogy valami baj van, még a kutya is mászik a nyakamba. Jól van, semmi baj. Menjünk.
0: Na, és akkor tulajdonképpen, ugye, akkor az egyiket engeded le, másikat megcseréled, aha, óvatosan, lassan csinálod, és lényeges, amit mondtam, hogy a hátad és a csípőt szorítsd a talajhoz, és az ne emelkedjen fel. Nem hajolhatsz ívbe. Laposan a földön, és itt a feszülés kialakulása a lényeg. Tehát ez ezt a természetes fűződet edzi, erősíti, és körülbelül 10 ismétlésre van szükség mindkét oldalra.
1: Tudod, mi ezt hasonlít ez iskolában, amikor csináltuk a lebegőülést, emlékszel rá? Uh-huh. A picit ahhoz ilyen hasonszűrű ez a gyakorlat.
0: De ez simán megoldható, ez a 10-10 darab mindkét oldalra, aha, és ez néhány hét alatt. Tehát azt, akik csinálják, én nem csináltam ennyireig, akik csinálják és leírták, abban a tanulmányon én láttam, ott akikkel csináltatták, mert nem ők csinálták, ott 2 hét után már látható hatások kezdtek el jelentkezni. Tehát az első fázis 2 hét után elindul, és ezt még az idősebbek is elkezdhetik.
1: Hát, ugye? Elég
0: ahogy
1: idős.
0: Annak idején.
1: Igen. Most úgy érzem magam, mint elnézést, csak közben visszaülök, hogy mint Borivaj és Urdilovics akkor, amikor...
0: Mikor reggel kávét
1: kért, vagy... Utána lefeküdt rögtön. Nem tudta a kutya hova tenni, hogy most mi van itt, te? Milyen rendezvény?
0: Na. Jó. Na. Szóval, Mak Marci, ezt kezd el csinálni, és csini leszel a strandon. Te is, meg bárki, aki ezt csinálja.
1: Jó, oké. Hát nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Nagyon élveztem ezt a mai adást is. Én remélem, hogy sikerül egy pár embernek ugyanezt a gyakorlatot majd legalább olyan vehemenciával és becsületességgel csinálni, mint ahogy ezt én itt most megpróbáltam korlátozott
0: körülmények között. Akkor mi voltál a gyakorlat között alatt? Mi volt a gyakorlat neve?
1: Hát nem emlékszem.
0: Na jól van, bogaram. Akkor
1: ez a büdös bogár gyakorlat volt.
0: Bizony. Büdös bogár gyakorlat.
1: Köszönjük szépen, doktor úr. A műsorokat hallgassák vissza csak 10 perc.hu-n keresztül. Jövő héten jelentkezünk megint. Még egyszer nagyon hálásan köszönöm. Szia. Szép napot.
0: Szia, bogaram.
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: Énekel George Michael, a First Love után majd Berkes Olivér dúdol a fülébe, fülünkbe is, közben pedig tájékozódunk, nézzük, hogy mi van még, melyre készülnie kell. A téglási benzinkútnál ma is érdemes figyelni, egy 60-os tábla van, ne feledje. Hát ezen kívül csak araszolásról érkezett hír, a Mezi utcáról, a Kossuth utcáról, a Sóstói útról, aztán itt van még a Nagyvárad utca, a Kálói út, itt végig a Tamjanics lakóparknál. Hasonló helyzet a Tüzér utcán, úgyhogy tényleg figyelnie kell, csak óvatosan tartsunk megfelelő követési távolságot. Berkes Olivér énekel, jó vagy rossz legyek, nézzük a Brent-olaj helyzetét.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Frissinek mindjárt Randitól itt a Best FM-en, és jó hírek a Brentolaj házlatájáról, legalábbis nekünk, ugyanis továbbra is csökken a vételára. Szépen lassan csökkenünk a tavalyi átlagárak irányába, még talán messze vagyunk, de mindenképpen jó hír, hogy 93 dollárért vehető egy hordónyi fekete arany a 114-5-höz képest, ez azért komoly mérséklődés az elmúlt néhány nap alatt. 304 a magyar fizetőeszköz az USA dollárral szemben, itt is jól muzsikálunk a 320-hoz képest mindenképpen, ennek következtében pedig szépen azért csökkennek a világpiaci árak. Szombaton jelentősen 12 forinttal csökken a benzin, 11-el a gázolaj. Ez a mai közel 10 forintos csökkenéssel, meg a héten tapasztalható néhány forintos csökkenéssel, ez azért már közel 40 forint. A Vidatáron így a benzin 674-ért, a gázolaj pedig 686 forintért tankolható. Már csak ilyen 70-80 forint differencia mutatkozik a két üzemanyag típus között, a két üzemanyag ár típus között, így helyes a megfogalmazás, hol tankoljak.hu. Andi hozza a híreket!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék! A legjobb zenék! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: További részletek Cherryvagép, Debreceni út 233 per C, www.cherryvagép.hu. Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán fejlesztő központ. molnarkastelylevelek.hu.
5: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 1344
6: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Gyerekek ültettek virágot Nyíregyházán. Üzleti angol workshop vállalkozóknak, és zárul a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyerekekkel közösen ültettek virágot a Nyírvévé munkatársai Nyíregyházán. A városüzemeltető közölte, folyamatosan zajlik az egynyári virágágyások kialakítása. A városszépítő munkákból a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményének diákjai, valamint a nyíregyházi Ridenc gimnázium, szakiskola és kollégium tanulói is kivették a részüket, idén is. Azt írják, a környezettudatos nevelés a gyakorlatban dől el, azzal, hogy a fiatalok tesznek a közvetlen környezetükért, maguk is a városkép aktív formálóivá válnak, és átérzik a közös értékek megóvásának súlyát, fontosságát. A társaság célja az, hogy a gyermekek bekapcsolódjanak a közvetlen környezetükben lévő értékek megismerésébe, megóvásába és gyarapításába. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Kiemelten fontos feladatának tartja a fiatal generáció környezettudatosságra való nevelését. Ezért kulcsfontosságú, hogy a város tanulói aktívan részt vegyenek egyes városszépítő feladatokban, írják. Gyakorlatorientált üzleti angol kommunikációs workshopot szervez a Vármegye vállalkozói számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az esemény célja az, hogy a résztvevők magabiztosabban és hatékonyabban tudják kezelni az angol nyelvű üzleti és tárgyalási helyzeteket. A workshopon valós üzleti helyzeteket modelleznek szerepjátékok és szituációs gyakorlatok segítségével. Két alkalommal, június 9-én és 10-én várják az érdeklődőket. Vállalkozókat, cégvezetőket, értékesítési területen dolgozó szakembereket várnak, és mindenkit, akik külföldi partnerekkel dolgoznak, vagy tervezik a nemzetközi piacra lépést. Jelentkezés és bővebb információ a szapkam.hu oldalon. jön a Deák Ferenc Akadémia Egyesület idei előadás sorozatának záró programja. Idén hírhet náci vezetők kerültek fókuszba. Június 2-án Adolf Eichmann Rudolf Höss lesz a téma. Ungvári Krisztián történész, kutatóprofesszor, az MTA doktora lesz az előadó. A délután kezdődő előadást a Móri Zsigmond könyvtárban rendezik. Bővebb információ a Nyíregyházi Intézmény honlapján érhető el. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Délután 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb slágerek 5 óra után, ez továbbra is a Best FM, Déken István vagyok. Érkezik Mojo és a Chillin, ami bombon sikere mindjárt. Hozok néhány programot, hétvégére ugyanis hát készülődik. A gyereknap szinte mindenhol ilyen jellegű programokkal készülünk.

Brenyú Hevész után egészségügy. Végre itt is jó híreket hozhatok. Olvasható cikk a Best FM oldalán. Új munkahelyek és képzés az egészségügyben. Egészen pontosan egy 94 millió forintos Európai Uniós és hazai támogatásból indított programról beszéljünk, mely kezdeményezés egyszerre segíti a hátrányos helyzetű munkavállalók beilleszkedését és erősíti a helyi betegellátást. A program címe Nők az egészség szolgálatában. Nyíregyháza és Máté Szalgai takkórházokban 5-5 fő kap ennek kereteiben munkalehetőséget. Tovább boncolgatva a cikket kiderül, hogy a felvett dolgozók egy 600 órás segédápoló képzésen vesznek részt a sikeres vizsgát követően. Államilag elismert szakképesítést szereznek majd, így lesz lehetőség majd dolgozni, és olvassa kiegészítést a Best FM oldalán is. Folytatjuk Szakács Gergővel, meg Rúzsa Magdival, Beyoncé, és majd a Forest Street is hoz egy dalt.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free up the back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

neki is R&B, még hozzá Brand és Mónika és a Boys Mine, után majd a VIP énekel. Programokat ígértem fókuszban a gyereknap, a hétvégén mindenhol is minden is, ezt nyugodtan mondhatom. Kezdjünk 30-ával, mely ugye szombat, és mely a szelektív szombat kapcsán érdekes. Már reggeltől mindenkinek is érdemes felmenni a Kossuth térre, hiszen nagyon jó programok lesznek. A kezdést követően majd a Vidám Manók együttes 10 órától. Aztán Street Dance School, Nalinszki és Figaro, Szabolcs Néptánc együttes, Konzi Brass, Óriás Buborék Show, Kelet Deluxe, Kelet Brass Band, és akkor ide jön majd még a Bikini is 19 órakor énekelni. És mindezek mellett játékok és persze nyeremények is lesznek a szelektív szombaton, már reggeltől érdemes tehát ide felnézni, fellátogatni Kossuth tér. 31. gyermeknap alkalmából kinyitnak a szertárkapuk Nyíregyházán a tűzoltó autók, próbariasztások, beöltözés várja a gyermekeket, és persze beülhetünk a tűzoltó autóba is. Én megnyomnám a szirénát is, ha lenne erre lehetőség. 31-én tehát a szertárak nyitott kapukkal várják az érdeklődőket. Aztán mindig Kossuth tér 31-e, ez már vasárnap.

FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A labirintusban Vetszával itt a Best FM-en, és majd Danny Minogue énekel a diszkós láger tőle az I Beg Into Wonder előtt. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Itt vagyunk a gyermeknap kapcsán, mindenképpen érdekes a hétvégi előrejelzés, mely annyira nem rózsás. A szombat még egész jónak mondható, a vasárnapban talán már eshet is az eső. Na nézzük az előrejelzéseket. Reggel 5 órakor 9 fokot remélhetünk holnap. Aztán 23 lehet a csúcsérték, úgy néz ki, hogy délig semmi esetre sem érkezhet az eső, de borult lesz veletünk az ég. Az eső érkezése mindösszesen 17%, ez a legnagyobb érték, 16 órakor egyébként volt, hogy 50%-nál se esett, úgyhogy itt azért még nem szervezném át a hétvégét. Aztán jöjjön a kalendárium, méghozzá ugye holnap 30-a, Zsanett, Janka és Joanna ünnepel. Boldog névnapot, jó ünneplést kívánok mindenkinek. Danny Minogue dalát hozom, I Beg Into Wonder, Ákos, Kegyetlen Szerelem, és Desiree is énekel mindjárt, jön a Life.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka mára, zárul már a mókatára, irány haza mindenkinek jó pihenést, feltöltődést kívánok. A hétvégén gyereknap, ezt ne felejtsük el, mozduljunk ki, még hogyha az idő annyira nem kedvez, akkor is érdemes megkockáztatni. A városból pikpak haza lehet érni, egy ernyő pedig elfél, akár a táskában is. Úgyhogy hát jó pihenést kívánok mindenkinek a hétvégére, egyébként a szombat délutánban és a vasárnap délutánban is találkozunk, akkor frissíthetjük majd időjárási adatainkat, meg a programokat is. Úgyhogy így nagyjából ez a hétvégi terv, a folytatásban pedig Night Shift, tartsanak velük is, én pedig már búcsúzom, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi Pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megkezdődött a strandszezon. Jubileumot ünnepel a Vörös Kereszt, és a gyerekeké lesz a főszerep. Kovács Rádai Andrea vagyok. Beindult a strandszezon Nyíregyházán. A tófürdő után hétvégén a parkfürdő is megkezdte részleges működését, számol be a város honlapja. Utóbbi létesítményben az egyik kültéri medencét nyitották meg pünköstkor. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június közepétől várja majd a vendégeket. Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, tavaly a júliusi néhány hetes kedvezőtlen időjárás miatt vegyes szezon zártak. Abban bíznak, hogy idén nem lesznek ilyen napok, hanem forró nyári időszak elé nézünk. 145 éves fennállását ünnepli idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából a vármegyei szervezet is nagyszabású ünnepséget tartott. Szerveztek emellett csapatépítő programokat, és a közösségi médiában is megemlékeznek az évfordulóról, mondta rádiónknak Gunán Edina, a karitatív szervezet szabolcs-szatmár-beregi igazgatója.
4: Ami végigkíséri az eseményeket, az a vármegyei szervezetnek a Facebook oldalán érhető el, 145 történet. Ez azért nagyon fontos nekünk, ez a 145 történet, mert ebben önkéntesek, munkatársak, aktivisták, bíradók szólalnak meg, akik elmondják, hogy számukra miért fontos a Vörös Kereszt, és mit jelent számukra az, hogy ehhez a szervezethez tartoznak. Ezek nagyon inspiráló történetek, hogy ki hogyan került velünk kapcsolatba, nagyon sokan nagyon-nagyon régóta dolgoznak velünk együtt, mi volt az, ami megszólította őket, és miért pont a Vörös Kereszt az, ami miatt ők úgy gondolják, hogy jó önkéntesnek lenni. Az önkéntesség az amúgy is egy nagyon fontos dolog, hiszen az emberek a tudásukat, az idejüket áldozzák arra, hogy valamilyen jó ügy mellé álljanak, és ezt a jó ügyet szolgálják.
3: A gyerekeké lesz a főszerep vasárnap a Kossuth téren. A Nyíregyházi Önkormányzat délután szervezi a Városi Gyereknapot. Színpadi műsorokkal, koncertekkel, táncbemutatókkal, interaktív gyermekelőadásokkal, valamint vidámparki játékokkal és óriás mesefigurákkal is készülnek a szervezők. Lesznek kísérő programok is. Így például interaktív nyelvi és kreatív foglalkozások, fejlesztő játékok és matematikai kihívások is várják a családokat, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan zápor-zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Délután 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Burkolatfelújítás zajlik Nyíregyháza közelében. Diákokat, oktatókat ismertek el, és véget ért a szezon a vízilabdásoknak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős útkarbantartási munkálatok kezdődtek a 38-as Tarca Nyíregyháza közötti főúton. A Magyar Közút Nonprofit ZRT saját kivitelezésben végez nagy felületű burkolatjavítást, csaknem 3 kilométeres szakaszon. A munkák jelenleg az aszfaltozási ütemnél tartanak, ezért az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal is számolniuk kell. Értesült a nyiregyhaza.hu. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják a forgalmat az érintett útszakaszon. A munkálatok várhatóan június 10-ig tartanak. Ezt követően a burkolatjel festés és patkarendezés már kisebb forgalomkorlátozással jár majd. A közútkezelő fokozott óvatosságot kér a térségben közlekedőktől. Tehetségnap díjátadó ünnepséget szervezett az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja. Az eseményen adták át az általános és középiskola kategóriában a kiváló versenyző tehetségdíjat, valamint a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíjat is. Szabolcs-Szatmár Berekből csaknem 80-an pályáztak, ebből 59 diák és 18 tanári pályázat érkezett be. Az elmúlt két tanévben az Oktatási Hivatal által meghirdetett országos tantárgyi versenyek, illetve nemzetközi, országos és vármegyei versenyeken legeredményesebben teljesítő tanulókat, valamint az eredményhez nagy mértékben hozzájáruló felkészítő tanárokat jutalmazták. Emellett Nyíregyháza önkormányzata és a vármegyei kormányhivatal is adott át külön díjakat, írja nyiregyhaza.hu. Győrben játszotta az országos A2-es utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának utolsó fordulóját az Aqua Esep Póló csapata. Mindhárom mérkőzésen a papírformának megfelelő eredmény született. Az U15-ös csapat győztesként szállt ki a medencéből, az U17-es és U19-es csapat vereséget szenvedett. Egyik mérkőzés végeredményesen befolyásolta már az elmúlt héten kialakult végső sorrendet. Ez szerint az U15 a harmadik, az U17 a hatodik, az U19 a nyolcadik helyen zárt a korosztályában. Tudatta a Nyíregyházi Vízilabda Egyesület. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Délután 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM.
2: Gyerekek ültettek virágot Nyíregyházán. Üzleti angol workshop vállalkozóknak és zárul a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyerekekkel közösen ültettek virágot a Nyírvévé munkatársai Nyíregyházán. A városüzemeltető közölte, folyamatosan zajlik az egynyári virágágyások kialakítása. A városszépítő munkákból a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményének diákjai, valamint a nyíregyházi Ridenc gimnázium, szakiskola és kollégium tanulói is kivették a részüket, idén is. Azt írják, a környezettudatos nevelés a gyakorlatban dől el, azzal, hogy a fiatalok tesznek a közvetlen környezetükért, maguk is a városkép aktív formálóivá válnak, és átérzik a közös értékek megóvásának súlyát, fontosságát. A társaság célja az, hogy a gyermekek bekapcsolódjanak a közvetlen környezetükben lévő értékek megismerésébe, megóvásába és gyarapításába. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Kiemelten fontos feladatának tartja a fiatal generáció környezettudatosságra való nevelését. Ezért kulcsfontosságú, hogy a város tanulói aktívan részt vegyenek egyes városszépítő feladatokban, írják. Gyakorlatorientált üzleti angol kommunikációs workshopot szervez a vármegye vállalkozói számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az esemény célja az, hogy a résztvevők magabiztosabban és hatékonyabban tudják kezelni az angol nyelvű üzleti és tárgyalási helyzeteket. A workshopon valós üzleti helyzeteket modelleznek szerepjátékok és szituációs gyakorlatok segítségével. Két alkalommal, június 9-én és 10-én várják az érdeklődőket. Vállalkozókat, cégvezetőket, értékesítési területen dolgozó szakembereket várnak, és mindenkit, aki külföldi partnerekkel dolgoznak, vagy tervezik a nemzetközi piacra lépést. Jelentkezés és bővebb információ a szapkam.hu oldalon. Jön a Deák Ferenc Akadémia Egyesület idei előadás sorozatának záró programja. Idén hírhet náci vezetők kerültek fókuszba. Június 2-án Adolf Eichmann Rudolf Höss lesz a téma. Ungvári Krisztián történész, kutatóprofesszor, az MTA doktora lesz az előadó. A délután kezdődő előadást a Móricz Zsigmond könyvtárban rendezik. Bővebb információ a Nyíregyházi Intézmény honlapján érhető el. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Délután 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jó a zenék, én nagyon meg vagyok vele.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődött a strandszezon. Jubileumot ünnepel a Vörös Kereszt, és a gyerekeké lesz a főszerep. Kovács Rádai Andrea vagyok. Beindult a strandszezon Nyíregyházán. A tófürdő után hétvégén a parkfürdő is megkezdte részleges működését, számol be a város honlapja. Utóbbi létesítményben az egyik kültéri medencét nyitották meg pünköstkor. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június közepétől várja majd a vendégeket. Matavovszky Dániel, a Sóstó gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, tavaly a júliusi néhány hetes kedvezőtlen időjárás miatt vegyes szezont zártak. Abban bíznak, hogy idén nem lesznek ilyen napok, hanem forró nyári időszak elé nézünk. 145 éves fennállását ünnepli idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából a vármegyei szervezet is nagyszabású ünnepséget tartott. Szerveztek emellett csapatépítő programokat, és a közösségi médiában is megemlékeznek az évfordulóról, mondta rádiónknak Gunály Edina, a karitatív szervezet szabolcs-szatmár-beregi igazgatója.
3: Ami végig kíséri az eseményeket, az a vármegyei szervezetnek a Facebook oldalán érhető el, 145 történet. Ez azért nagyon fontos nekünk, ez a 145 történet, mert ebben önkéntesek, munkatársak, aktivisták, bíradók szólalnak meg, akik elmondják, hogy számukra miért fontos a Vörös Kereszt, és mit jelent számukra az, hogy ehhez a szervezethez tartoznak. Ezek nagyon inspiráló történetek, hogy ki hogyan került velünk kapcsolatba, nagyon sokan nagyon-nagyon régóta dolgoznak velünk együtt, mi volt az, ami megszólította őket, és miért pont a Vörös Kereszt az, ami miatt ők úgy gondolják, hogy jó önkéntesnek lenni. Az önkéntesség az amúgy is egy nagyon fontos dolog, hiszen az emberek a tudásukat, az idejüket áldozzák arra, hogy valamilyen jó ügy mellé álljanak, és ezt a jó ügyet szolgálják.
2: A gyerekeké lesz a főszerep vasárnap a Kossuth téren. A Nyíregyházi önkormányzat délután szervezi a Városi Gyereknapot. Színpadi műsorokkal, koncertekkel, táncbemutatókkal, interaktív gyermekelőadásokkal, valamint vidámparki játékokkal és óriás mesefigurákkal is készülnek a szervezők. Lesznek kísérő programok is, így például interaktív nyelvi és kreatív foglalkozások, fejlesztő játékok és matematikai kihívások is várják a családokat, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan zápor-zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Délután 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: megnyertem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, amilyen már.

az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Burkolatfelújítás zajlik Nyíregyháza közelében. Diákokat, oktatókat ismertek el, és véget ért a szezon a vízilabdásoknak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős útkarbantartási munkálatok kezdődtek a 38-as Tarca Nyíregyháza közötti főúton. A Magyar Közút Nonprofit ZRT saját kivitelezésben végez nagy felületű burkolatjavítást, csaknem 3 kilométeres szakaszon. A munkák jelenleg az aszfaltozási ütemnél tartanak, ezért az autósoknak hosszabb menetidővel és időszakos torlódásokkal is számolniuk kell, értesült a nyiregyháza.hu. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják a forgalmat az érintett útszakaszon. A munkálatok várhatóan június 10-ig tartanak, ezt követően a burkolatjel festés és patkarendezés már kisebb forgalomkorlátozással jár majd. A közútkezelő fokozott óvatosságot kér a térségben közlekedőktől. Tehetségnap díjátadó ünnepséget szervezett az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja. Az eseményen adták át az általános és középiskola kategóriában a kiváló versenyző tehetségdíjat, valamint a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíjat is. Szabolcs-Szatmár Berekből csaknem 80-an pályáztak, ebből 59 diák és 18 tanári pályázat érkezett be. Az elmúlt két tanévben az Oktatási Hivatal által meghirdetett országos tantárgyi versenyek, illetve nemzetközi, országos és vármegyei versenyeken legeredményesebben teljesítő tanulókat, valamint az eredményhez nagy mértékben hozzájáruló felkészítő tanárokat jutalmazták. Emellett Nyíregyháza önkormányzata és a vármegyei kormányhivatal is adott át külön díjakat, írja nyiregyháza.hu. Győrben játszotta az országos A2-es utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának utolsó fordulóját az Aquaese póló csapata. Mindhárom mérkőzésen a papírformának megfelelő eredmény született. Az U15-ös csapat győztesként szállt ki a medencéből, az U17-es és U19-es csapat vereséget szenvedett. Egyik mérkőzés végeredményesen befolyásolta már az elmúlt héten kialakult végső sorrendet. Eszerint az U15 a harmadik, az U17 a hatodik, az U19 a nyolcadik helyen zárt a korosztályában. Tudatta a Nyíregyházi Vízilabda Egyesület. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Délután 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobban a 90-es és 2000-es évek slágerei.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.